0: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: A fel a napom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek, olyan leszek, mint ők, ha elpecel majd a keserűségem.

0: Hát, jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: De persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez ott az rólam szól!
0: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik. Attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Zsigmond és a világhírei a 99.8-on.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Tánc Együttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, a hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Rákász Gergely magyar koncertorgonista, aki a klasszikus zene népszerűsítésének egyik legismertebb hazai alakja. Koncertjein az orgonajátékot zenetörténeti történetekkel, látványtechnikával és színpadi elemekkel ötvözi, hogy a komoly zenét a szélesebb közönség számára is közelebb hozza. Rákász Gergely pénteken 20 órától olasz fánat koncertet a Szabad ég alatt egyfajta bál a katedrálisban, ahol mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. A művésszel közösen ajánljuk önöknek a koncertet egy interjúban, ahol sok minden másról is szó esik. Mindennek középpontjában a szépség és a minőség szerepel. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

Lákász Gergely magyar koncertorgonista, aki a klasszikus zene népszerűsítésének egyik legismertebb hazai alakja. Koncertjein az orgonajátékot zenetörténeti történetekkel, látványtechnikával és színpadi elemekkel ötvözi, hogy a komoly zenét a szélesebb közönség számára is közelebb hozza. De következzen elsőként egy életrajz. Lákász Gergely Győrben született 1977. december 23-án, már 15 évesen az ország leghiatalabb koncertorgonistájaként adta első nyilvános hangversenyét. Tanulmányait részben az Egyesült Államokban folytatta, ahol 2005-ig tanult és koncertezett. Pályafutása során Magyarországon, Európa számos országában és az Egyesült Államokban is fellépett. Nevéhez több különleges koncertsorozat fűződik. A koronavírus járvány idején úgynevezett platókoncerteket szervezett, amikor egy teherautó platójáról adott szabadtéri hangversenyeket lakótelepeken. Lákász Gergely kiemelt figyelmet fordít a zenei ismeretterjesztésre. Iskolaprogramja keretében több mint 100 magyar oktatási intézményben mutatta be az orgonát és a klasszikus zenét diákok tízezreinek. Emellett rendszeresen vesz részt jótékonysági kezdeményezésekben, többek közt Böjte Csaba gyermekotthonainak támogatásában. 2018-ban alapítványt hozott létre fiatal tehetségek segítésére és a határon túli magyar közösségek kulturális támogatására. Pályafutása során 13 szólóalbumot jelentetett meg, és számos rangos hazai helyszínen, valamint történelmi kastélyokban, várakban és templomokban adott koncertet. Művészetének egyik fő célja, hogy az orgonazene és a klasszikus repertoár élményszerű, közérthető formában jusson el a közönséghez. Ennyi tehát Lákász Gergely koncert orgonista életpályájáról, most pedig következzen a vele készített interjú. Lákász Gergely ugyanis pénteken 20 órától olaszfánat koncertet a szabad ég alatt, egyfajta Bála katedrálisban, ahol mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. A művésszel közösen ajánljuk most önöknek a koncertet egy interjúban, ahol sok minden másról is szó esik. Mindennek középpontjában, közös nevezőjében a szépség és a minőség szerepel.

0: Rákász Gergely pénteken 20 órától olasz fánat koncertet a szabad ég alatt, egyfajta Bála katedrálisban, ahol mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. A művésszel közösen ajánljuk most önöknek a koncertet egy interjúban, ahol sok minden másról is szó esik. Mindennek középpontjában, közös nevezőjében a szépség és a minőség szerepel. Rákász Gergellyel, koncert orgonistával beszéltünk meg egy programajánló interjút, még pedig annak kapcsán, hogy olaszfa kulturális oázissá alakul július 31-én. Hogy is történik ez?
1: Kedves csokolom, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez egy csodálatos történet. Még a Covid-ból ered, és ehhez kellett egy olyan remek csapat, mint az olaszfai szívügyünk, olaszfa egyesület, és kellett egy olyan remek csapat, mint az enyém. Itt most nem magamat fényezném, hanem a munkatársaimat, akikkel évek óta együtt dolgozom. Itt a Covid alatt kerestük azokat a helyszíneket, ahol tudunk találkozni a közönséggel. Ráadásul úgy, olyan paraméterek mentén, hogy talán ön is szerkesztőasszony emlékszik rá, kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy mindenki szerte szétszaladt, hogyha valaki egyet köhögött. És ehhez a képlethez adtuk hozzá azt, hogy mi mélyen hiszünk abban, hogy nem ingyenes kulturális rendezvényeket kell tartani, hanem nagyon magas minőségű, csodálatos rendezvényeket. És akkor az emberek értéket kapnak, amire szívesen áldoznak, és szívesen jönnek, és megveszik a jegyet. Úgyhogy ezeknek a meccés pontjába kerestük azokat a helyszíneket, amelyeket be tudunk zárni, de mégis szabadtériek, és tudunk találkozni a közönséggel. És a Szívügyünk Olaszfa Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, de mégis a nagy érdemű közönség azt tudja mondani, hogy ez nekem tetszik, nem tetszik, és tetszik annyira, hogy jegyet veszek rá. És képzelj el, hogy az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Mára egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik. És úgy képzelje el ezt, szerkesztő azt mondja, ez egy 500 fős falu. Tehát ide az ország minden tájáról érkeznek hallgatók, ez olyan izgalmas és olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek, ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen játszom koncerton, hanem miután végeztünk a koncerttel, utána van egy utcaválnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni. Ugyanez a Szívügyünk Olaszfa Egyesület, az összes tagjával együtt főznek reggeltől estig, és este pedig vendégül látják azokat, akik olyan jegyet vásároltak, hogy részt szeretnének venni ezen a programon. Én is ott vagyok, engem a koncert végétől estig itatnak, tehát addig vagyok ott, ameddig vállalható vagyok, hiszen azt ígértem a hallgatóknak, hogy mindenkivel kocintok, aki szeretne egy pár szót váltani velem a hangverseny után, de hát 100 VIP jegy van, úgyhogy ezért az nagyon sok kocintás. És ilyenkor a gluténmentes élelmiszertől kezdve a laktózmentesig, a különféle élelmiszertől,

hétig, amit egy nagy lelkű falu felajánlani tud nagyon magas minőségben a hallgatóknak. Ott körözünk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, miután egyébként pedig töltekeztünk Mozart muzsikájával. Csodálatos este ez a július 31-i.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Vendégünk Rákász Gergely, a koncertorgonista, a héten Vasba érkezik. Olaszfán a templom melletti téren ad koncertet. Hogy milyen repertoárról, arról is szó lesz. Hát nagyon csábító, vonzó, kulturális program körvonalazódik már az elmondottak alapján is, és a maga a Mozart program is különböző plusz tölteteket kap, nem mintha nem lenne elég Mozart önmagában, de még ezt emellé kap a közönség plusz történelmi háttérből adódó megemlékezéseket is, ugye?
2: És én olyan boldog vagyok, mert a nagy érdemű közönség az kiszokta emelni, hogy művész úr egész jól kalimpált, de amit mesélt, az nagyon jó volt. Nyilván sarkítok egy kicsit a saját káromra, de ez tényleg egy számomra nagyon fontos megjegyzés a közönség részéről, azért mert a műalkotásokat, azokat Mozart írta, Bach írta, César Franck írta, akik szerepelnek a hangversenyen, de a szövegeket én. És hogyha ez megérinti a hallgatót, és ő úgy távozik, hogy hozzá egy rég halott komponista, akinek már csak a művei maradtak bent, egy kicsit közelebb áll, ezáltal az ő lelke egy picit emelkedik. Hogyha a lelke emelkedik, akkor az életminősége is egy kicsit más. Én sokszor mondom el, hogy azért kellene minőségi kultúrával, szépséggel táplálkoznunk, mert az, aki Bachot, Mozartot hallgat, az másnap nem köpi ki a rágót a buszmegállóba. Egész egyszerűen nem megy. Tehát ez két különféle ember. És hogyha tömegeket tudnék rákényszeríteni, én volnék a világ jószándékú diktátora, és tömegeket tudnék rákényszeríteni arra, hogy szépséggel, kultúrával táplálkozzanak, akkor biztos vagyok benne, hogy csak ettől egy kicsit jobb volna a világ, tehát szerencsére, a világ szerencséjére is, meg az enyémre is nem vagyok egy benevolens diktátora a világnak. Ellenben nagyon jó programokat ajánlunk a kedves hallgatóknak, amelyekre, hogyha eljönnek, akkor azért ez a lelki emelkedés ez megtörténik. És egészen másképp hallgatunk Bachot úgy, hogy előtte én egy kicsit mesélek arról, hogy ez most egy fiatalkori Bach mű, milyen körülmények között született, hova ment, holnap. Például 400 kilométert gyalogolt Bach, hogy meglátogasson egy idős mestert, és ez a találkozás, ez olyan inspiráló volt számára, hogy megírta azt a művet, amit el fogok játszani a koncert.

0: Vendégünk Rákász Gergely, a koncertorgonista, a héten Vasba érkezik, Olaszfán a templom melletti téren ad koncertet, hogy milyen repertoárról, arról is szó lesz.
1: Egészen más belehelyezni magunkat egy zeneműbe úgy, hogy előtte nincs hozzáértésünk, jártasságunk, rálátásunk, meg egészen más, hogy ott ülünk döbbenten, hogy hát sokszor már a közértig is autóval megyünk. Ez a fiatal ember, ez meg 400 kilométer gyalogolt, hogy találkozhasson valakivel, hogy fejleszthessen képességeit. Egészen másképp hallgatunk egy Mozart adagiót, hogyha egyszerűen csak leültetem a nagy érdeműt, és arról beszélgetünk, hogy hát akkor ez most Mozart A-dur klarinét koncertjének a lassú tétele. Tessék kérem hallgatni. Vagy pedig, ha tudjuk, hogy ezt egy nagyszerű barátjának, Anton Stadler klarinét művésznek írta, aki még előadta, és Mozart még hallotta valószínűleg, és nem sokkal később halott volt. Hogy ez egy hattyúdal, és egy olyan barátjának írja, aki értette, szerette, becsülte, akivel könnyen megtalálták a hangot. Milyen más ezt úgy? Gyönyörű volt például a legutolsó koncerten, két idős úr ült, az egyiküknek a felesége is ott volt, a másikuk egyedül ült ott, és a két idős úr, amikor erről a mély barátságról beszéltem Mozart és Stadler között, akkor egymásra néztek, és megfogták egymás kezét, és összemosolyogtak. Hát a könyv szökött a szemembe, csak ezt látva, hogy eltalálta őket valami. Biztos, hogy másképp hallgatták a művet. Játszom Mozart nagy F-moll fantáziáját, amit egy korabeli számítógépre írt, egy óraműre, aminek a mechanikus szerkezetébe kódoltnak egy műalkotást. És hogy ez hogy születik meg, mit kergetik az órásmesterek Mozartot, hogy végre írjon, és legyen egy méltó mű, amiben bemutatnak egy ilyen hatalmas óraművet, amin ezt a művet el lehetett játszani. Nagyon izgalmas történet, hogy jön ebbe egy katona vállalkozó, aki egy párbaj miatt el kellett hagyja Ausztriát, aztán álnéven visszatért, galériát nyitott, ott volt ez az óriási óramű, és erre hívja a Wiener Zeitung a korabeli hallgatókat, hogy hát ezt látni kell, mert ilyen a világon nincs, hogy magától játszik. És Pappelmeister Mozart írta rá a muzsikát fel. Valóban izgalmasak ezek a történelmi betekintések. Egy-egy pillanatképet adnak arról, hogy milyen körülmények között is született az a műalkotás.

0: Rákász Gergely koncert, orgonista pénteken 20 órától olasz fánat koncertet a szabad ég alatt egyfajta Bála katedrálisban, ahol mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. A művésszel közösen ajánljuk most önöknek a koncertet, ahol sok minden másról is szó esik. Mindennek középpontjában a szépség és a minőség szerepel. És nagyon érdekes most itt a program, ismertető program füzet alapján ezek mellett, amit hallottunk, Mohács 500 és Amerika 250, szóval ezeknek a jegyében is hangzanak majd a hangjegyek, de olyan érdekes, hogy az jutott eszembe most erről, hogy úgy látom, hogy a történelem zenében is elmesélhető.
1: Hát a rák fenéje a világ oktatási rendszerének az, hogy külön tanít irodalmat, külön tanít történelmet, külön tanít zenét, külön tanít művészetet, ahelyett, hogy ezt valamiféle egységként az ember meg tudná fogni és odaadni egy gyermeknek, és akkor arról beszélni, hogy miközben Mátyás király uralkodott, a közben tessék meghallgatni, ilyen zenét hallgatnak. Tehát most tegyünk egy utazást, és azért érdekes ez, mert mondjuk 500 éves zenéket játszom, ugye Mohács 500 kapcsán Mohács városa fölkért egy szép ünnepi koncert elkészítésére, és olyan jól sikerült, hála Istennek, hogy abból átemeltem néhány műalkotást ebbe a mostani műsorba, végül is nem csak Mohácson van Mohács 500, hanem az egész országban 500 éve volt a Mohácsi csata, úgyhogy átemeltem két műalkotást, és az egyik egy Piefalész gyűjtés, amely 500 éves zenéket hoz. Tehát olyan muzsikák, amelyeket azok a fiúk hallhattak, még akár a csata előtti utolsó estén is a táborban mulatva, azon gondolkozva, hogy vajon meghalnak-e holnap, és hogyha meghalnak holnap, akkor hát még táncoljanak egyet, hát ha van egy kis bor a sátrakban, és ezeket a zenéket, ezek a fiúk hallhatták. Na most képzelje szerkesztő azt, hogy ha így tanítanák a világ felnövekvő ifjúságát, hogy miközben ő volt a király, miközben a három országból odébb ő volt a török szultán, és ezek itt és itt találkoztak. Eközben ilyen műalkotások keletkeztek, én a zenét tudom mutatni, de ki lehet nevetíteni azt hozzá egy zenei, egy művészeti, egy történelmi, nem is tudom minek nevezzem, egy órán, egy ismeretterjesztő órán, hogy egyébként ilyen falikárpitokat készítettek, amiket azért készítettek elsősorban, mert hideg volt a várakban, tehát össze lehetne kapcsolni az egészet, ez egy olyan izgalmas oktatási rendszer volna, hogy csuda, de hát a világ az sajnos nem így működik, hanem úgy, hogy számon kérjük, hogy 1526, ami persze fontos, de szerintem sokkal fontosabb az ember lelkét megérteni mindeközben. Ebben meg remekül szolgál bennünket a művészet.

0: Rákász Gergely koncert, orgonista pénteken 20 órától olasz fánat koncertet a szabad ég alatt egyfajta Bála katedrálisban, ahol mások mellett Mozart és Bach műve is elhangzanak. A művésszel közösen ajánljuk most önöknek a koncertet, ahol sok minden másról is szó esik. Mindennek középpontjában a szépség és a minőség szerepel. Bár a beszélgetés végére, vagy talán az interjún túl terveztem ezt a témát még előzni, de muszáj ide beleapplikálnunk az interjúba magába, hogy én önnel még annó nagyon régen, amikor ezt az egész tulajdonképpen missziót elkezdte itthon, az első vasvári fellépésénél készítettem önnel interjút, talán nekem is itt az első interjúm egyike volt, és azóta is emlékezetes és hihetetlen számomra, hogy azóta is ez a lelkesedés, ez a tűz ugyanúgy megvan önben, ez a misszió érzés, és tényleg a művészet megszeretetése, az értékek továbbadás, az értékesség iránti felelősség. Szóval, hogy hihetetlen, hogy így meg tudtak maradni az energiák önben. Ez minek köszönhető, hogy sikerül szépen lassan bevenni Magyarországot érték szempontból?
1: Ez nagyon kedves ez a megfogalmazás. Én azt hiszem, hogy ez kívülről látszik ám csak missziónak. Ez az én életem. Hát én nagyon szeretek úgy élni, hogy szép dolgok vesznek körül, értékes dolgok vesznek körül, és azt régen megtanultam, hogy hiába lennék én a világ diktátora, nem tudnám ezeket rákényszeríteni emberekre, hogy kezd úgy a napot, hogy értéket teszel bele, hogy örülj a naplementének, hogy állj meg egy pillanatra, amikor a Jóisten az eget olyanra festette, hogy azért érdemes megállni egy pillanatra, mert ez a tiéd. Ha elmész mellette, akkor nem a tiéd, hanem csak azért, aki megáll mellette. Tehát, hogy lehet így élni, ez egy csodálatos formája a létezésnek, nagybetűs élet. És amit ön lát, az semmi más, mint az én rajongásom a szépség és az élet felé. Ez természetesen manifesztálódik egy kicsit jobban a muzsika területén, hiszen én zenélek és előadó művész vagyok. De higgy el, hogyha egy nap belépne az én lakásomba, akkor itt festményeket, szobrokat talál, azért, mert az nem mindegy, hogy milyen minőségben éljük az életünket. És ez franciáknak van erre egy szép kifejezése, ez a savoir vivre, ez a szép élet és annak a megélése. Amikor az ember nem azért tudja, hogy mit vegyen fel egy színházba, mert azt most előírja valamiféle polgári törvénykönyv, hanem azért, mert megtiszteli saját magát és a környezetét azzal, hogy ő szépen felöltözött. Nem azért tudja, hogy milyen bort töltsön ki a vacsora mellé, mert hogy akkor ezzel majd nagyon izgalmas lesz, és fölvághat a barátai előtt, hanem azért, mert egy adott ételhez, egy adott bor nagyon jó, és kiemeli annak az ételnek és annak az italnak az ízét. És így sorolhatnám, melyik könyvet olvassam el, hogy tekintek a világra, melyik kiállítást nézzem meg, mit tegyek a falamra, mit akasszak a falamra, hogy ott egy kicsit a környezetem szebb legyen. Tehát amit ön misszióként lát, az tetszik tudni semmi más, mint én magam vagyok. És hogyha ön ehhez tud kapcsolódni, attól én nagyon boldog vagyok, mert hála Istennek nagyon sokan tudnak hozzá kapcsolódni. Természetesen nem mindenki. Tehát járom a világot, és pontosan látom, hogy bizonyos emberek az életben nem fogják kinyitni azokat a receptoraikat, ami a szép élet felé vezet. Más receptoraik vannak nyitva. Nyitva van a sok pénz iránti receptor, nyitva van a izgalmas sorozatok nézése iránti receptor, de az, hogy ezt egy egységgé kombinálja az ember, egy szép életté kombinálja az ember, ez kevesekben van nyitva. De azért ott van. Ezek szerint önben, a közönségemben ott van, mert nekik se szoktam ezzel újat mondani, hát újra és újra visszatérnek, öröm együtt lenni Soprontól Máté Szalkáig és Váctól Pécsig a közönségemmel, és hát most július 31-én olaszván szintén öröm lesz együtt lenni. Tehát ha a kérdésére, bocsánat, hogy hosszan válaszoltam, de rövid válaszként, én nem hiszem, hogy Magyarországot bevettem volna a szép életnek, de hogy néhány lélekkel közösséget teremtettem, és ővelük együtt utazunk, addig, amíg ők utaznak, és addig, amíg én utazom, az egész biztos.

0: háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Olasz Fánad szabadtéri koncertet Rákász Gergely pénteken 20 órától. A műsorban mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Az Orgona művésszel közösen ajánljuk most önöknek a hangversenyt. Lassan zárjuk az interjút, de azt még legyen szíves elmondani, hogy hol, mikor köteleződött el a zene iránt, a zenével és magával a hangszerrel.
2: Talán Kodályt érdemes időzni, hogy a zene oktatása az 9 hónappal a fogantatás előtt kezdődik, valahogy így fogalmazott. Azt hiszem, hogy én is ott. Tehát mindkét szülőm a polgári foglalkozása mellett amatőr muzsikus volt, és én nagyon, nagyon sokra tartom az amatőr művészt, az amatőr muzsikust, hiszen az amare, tehát az amatőr az amare olasz szóból származik, ami szeretni, ezt jelenti. És az amatőr az sokszor jobban szereti azt, amit csinál, mint a profi. A profi oda megy, megcsinálja magas színvonalon, aztán megy a következő városba, ott is megcsinálja magas színvonalon, de sokszor ez, ahogy látom kollégákon, ez egy profi zenésznek, ez egy megélhetés. Pont olyan a koncert itt, mint ott. De az amatőr, az végtelen szeretettel áll a művészet tárgya irányába. Nekem mindkét szülőm ilyen volt. És ebben nőttem bele. Én előbb találkoztam Mozarttal, mint Madonnával. Tehát én voltam a hülye gyerek az iskolai partikon, mert nem tudtam, hogy kell rángatózni az aktuális poplágerekre. Aztán megszántak a csajok, adtak néhány kazettát, és akkor onnantól fogva, hogy beilleszkedtem. Tehát, hogy az elköteleződés az nagyon, nagyon gyorsan jött, hiszen ilyen közegből nőttem ki. És aztán az, hogy az életem úgy alakulhatott, hogy olyan tanárok kerültek a közelembe, akiktől rengeteget tanulhattam, és jó irányba formálták nem csak a zenét bennem, hanem az emberségemet, a személyiségemet is, ez nagyszerű. De még abban is, ha jó Isten újját látom, hogy még az ellenségeim is olyanok voltak, hogy elpusztítani sose tudtak. Tehát megerősíteni igen, időnként feltörölni velem a betont igen, de ez meg jót tesz, mert ettől az ember utána egyenesebben jár, még akkor is, hogy a horzsolások vannak a téltén. Tehát még ebben is a Jóisten újja van, hogy elpusztítani nem tudták azt, amit én élek, csak megerősíteni. Tehát minden szépen összeállt, néha azon gondolkozom, hogy lehet, hogy a Jóisten valamiféle ilyen együgyű célszerszámnak teremtett meg engem, akinek semmi más dolga, mint az, hogy szép muzsikákat játszon, és ezzel föl tudja emelni a nagy érdemű közönséget.
1: Nagyon szépen köszönöm Rákász Gergelynek ezt az interjút. Biztos vagyok benne, hogy aki most hall a lehetőségről, igen nagy kedvet sikerült hozni ehhez az olaszfai koncerthez, ami július 31-én pénteken lesz 20 órai kezdettel, illetve van eső napunk is augusztus 1-én. 20 órakor nagy sikerű és örömteli koncertet és közönség tapsot kívánok önnek.
2: Köszönöm szépen, szeretettel várjuk a kedves hallgatókat, és nagyon szép napot kívánok mindnyájuknak.

A műsorba még egy rövid programajánló is fér. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyarszecsődön. A rendezvényen kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától a Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik. A nap folyamán a Szülőföld könyvkiadó könyvsátra is várja az érdeklődőket. A szombati programok főzőversennyel kezdődnek, az elkészült ételekre ebédidőben várják a vendégeket. A fesztivál hivatalos megnyitóját 13 órától tartják, ahol köszöntőt mond Kovács Gábor, Magyarszecsőd polgármestere és a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvár megyei igazgatóságának képviselője. A kulturális műsor 14 órától a körmendi hagyományőrző Citera zenekar fellépésével folytatódik. 15 órától egy komédia lesz látható, 16 órától a szecsődi fergetek táncosai lépnek színpadra, 17 órától pedig a brassói csillagok adnak műsort. 18 órától tartják a tombola sorsolást, az esti programban 19 órától operett műsor szerepel, 21 órától a Stage Pass zenekar ad koncertet, 22 órától pedig Német Zsolt, Johnny DJ szórakoztatja a közönséget. Szombaton és vasárnap a sportpályán Vidán Park várja a családokat. A vasárnapi program 11 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik. Délután 15 órától a Mozogi Velünk elnevezésű rendezvény keretében kötélugró és aerobik bemutatókat tartanak, 16 órától pedig a Magyarszecsőd Szentpéterfa labdarúgó mérkőzés zárja a fesztivál sportprogramot.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Csörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Tánc Együttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, a hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmiből.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Odora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép a

Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: What we're saying is not protesting.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a vasi háziorvos. Rába virágzás éjszakájára várják az érdeklődőket. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a vasi háziorvos. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig. A folyadékpótlás mellett a nap elleni védelem fontosságára figyelmeztet dr. Bakter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos háziorvos. A bőrleégések kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távú kockázatot is jelenthet számunkra, hangsúlyozta.
2: Fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés, és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük.
1: Augusztus 8-án ismét megrendezik a Rába virágzás éjszakája elnevezésű programot Körmenden, amelynek középpontjában a Rába folyó egyik különleges természeti jelensége áll. A rendezvényt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és Körmend városa szervezi. A programnak a körmendi bárkaház ad otthon. A cél, hogy a résztvevők megismerhessék a kérészek tömeges rajzásának természeti jelenségét, valamint a Rába élővilágának értékeit. Éjszakai száguldozókra vadásznak a rendőrök. Egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorshajtók miatt Szombathelyen. A Vármegyei Főkapitányság közlése szerint május közepe óta 18 lakossági bejelentést kaptak. Ezek többsége a belvárost érintette, de a Körmendi út, a Lovas utca és a Derkovics városrész környékéről is érkeztek jelzések. A rendőrség ezért a nyári időszakban több éjszakai ellenőrzést tart, amelyek során a gyorshajtók mellett a szabálytalanul átalakított vagy rossz műszaki állapotú járműveket is kiszűrik, közölték. Két napig nem lesz gáz közel 20 vasi településen. Augusztus végén két napon át szünetel a földgáz szolgáltatás 16 vasi településen karbantartási munkák miatt, tájékoztatotta az MVM. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-én 6 órától 29-én 6 óráig szünetel. Többek közt például Sitkén, Tokorcson, Vönöckön, Kenyeriben és Ostfiasszonyfán is. Arra kérik az érintett fogyasztókat, hogy a gázszünet kezdete előtt zárják el a fogyasztói főelzárót. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli asszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. A Queen budapesti koncertfilmje felújítva lesz látható ősszel. Felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben, ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtt a Népstadionban adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik először a budapesti klasszikus filmmaratonon nyitófilmként. Romániában először telepítenek medvéket külföldre egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A kitelepítendő állatok 2,5 évesek testvérek, Alexandra, Anita, Chance és Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket, egy napot utaznak.
0: Sporthírek.
1: A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kijelölte az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra utazó keretét. A frankfurti viadalon az egyéniben induló Pignicki Fonni mellett az együttes kéziszár csapata szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhullám, a felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénklökések kísérhetik a déli szelet, délután már 33 fok körüli maximumokat mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

FM. Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Győzött a kultúra. A pécsi Zsolnay negyed. Ez a különleges közösségi tér nem csak Pécs vagy a Dél-Dunántúl, hanem az egész magyar nemzet kulturális életére hatással van. Magát, a kerámia manufaktúrát 1853-ban alapította a Zsolnay család, ami néhány évtized alatt világhírűvé vált. A mindennapi használati eszközök mellett dísztárgyakat és építőanyagokat készített a cég. A szecesszió korszakában szinte minden nagyobb építkezés rendelt Zsolnayt. A nagyháború után még lábra tudott állni az üzem, de a kommunista államosítás véget vetett a közel évszázados sikertörténetnek. A helyén egy ideig kábelgyár termelt. Pécs sikeresen pályázott a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa címre. Így az 5 hektáros területnek 11 milliárd forintért új értelmezést adott a város uniós és kormányzati forrásokból. 8 műemléképület újult meg, és újakat is emeltek. Az egykori gyárváros kulturális központ lett. 85 szabadtéri műtárgy látható újra a területen. A mai felosztása Míves negyed, Alkotó negyed, Gyermek és családi negyed, Egyetemi negyed, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karával. Ezekben koncerteket, konferenciákat, előadásokat, kiállításokat látogathat a közönség. A Zsolnay mauzóleumban pedig tisztelekhet az alapítók emléke előtt. Az egyik legjelentősebb ezek között a Gyugyi gyűjtemény, amely több száz kerámia ritkaságot mutat be, többek között azt a festett tányért, amelyet Rippl Rónai József készített, és Zsolnay Vilmos is aláírt. A Hungarikum Bizottság 2014-ben a Zsolnay kulturális negyedet a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A polgármesterek Vasmegyért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgármesterek Vasmegyéért Egyesület nyílt levélben kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállításáról szóló döntés felülvizsgálatát. Az MT-hez eljutatott közlemény szerint Danka Lajos, az Egyesület elnöke a fejlesztések folytatásához szükséges források biztosítását kérte, hangsúlyozva, hogy a beruházások javítanák a térség közlekedés biztonságát, csökkentenék a torlódásokat és erősítenék Vasvármegye gazdasági versenyképességét. Az Egyesület társadalmi aláírásgyűjtést is indít. Megkezdődött a jelölési időszak az év Vasvármegyei adományozója 2026 elismerésre. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a vasi vállalkozásokat és gazdasági szereplőket, amelyek kiemelkedő módon támogatják a civil szervezetek munkáját. A Vasvármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szerint a program hozzájárul a civil aktivitás láthatóvá tételéhez és az adományozási kultúra erősítéséhez. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A rendezvények kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik, tájékoztatott Kovács Gábor polgármester.
2: A Magyar Szecsődön most már éve megfelelődik. Magyar Szecsődön az első hétvégén augusztusban fesztivál, ami a hagyományoknak háromnapos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintetünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezővel vagy telefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit és a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobbakból kiállítás készül. Értékes vallási emlékre bukkantak a szombathelyi zsidó hitközség pincéjében. A restaurált szecessziós stílusú tóra tábla az egykori ortodox zsinagógából származik. A század előn készült tárgyat egy régi fénykép segítségével sikerült azonosítani, majd helyreállítás után a hitközség kiállításán helyezték el. Ez az egyetlen fennmaradt berendezési tárgy az egykori zsinagógából, tudósít a Szombathelyi Televízió. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. Az MVVH kockázatértékelést, vizsgálatot végezhet, felügyelete alá is vonhat ügyeket, emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, de átnézhet minden iratot, nyilvántartást, szerződést és elektronikus adatrögzítőt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, daruval emelték fel, a legnagyobb óvintkészkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon, olvasható az intézmény közleményében. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet, a Greenpeace Italia környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezetének jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5-2 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.
0: Sporthírek.
1: Bondár Anna 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Bondár Anna azt követően lépett feljebb, hogy ezúttal vasárnap döntős volt a hamburgi 246.000 eurós, azaz 90 millió forintos összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénklökések kísérhetik a déli szelet, délután már 33 fok körüli maximumokat mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. Yeah. Yeah. It's sick.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Múzeumi percek. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum rovata.
1: A körmendi vasparipa megylet történetével ismerkedünk a következőkben. A körmendről párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállítás még ezen a héten is látható a városi kiállítóteremben. A kuriózumokat felvonultató anyag kapcsán született meg a mai rovatunk is. A dr. Batthyány Stratmann László Múzeum munkatársa Vargáné Lóránt Andrea jó voltából.
0: Múzeumi percek.
2: Körmendi vasparipa egylet a Dunántúl második kerékpár egyleteként alakult meg 1889-ben. Az egyesületi alapszabályokat a belügyminisztérium július 29-én hagyta jóvá, ezt követően kerülhetett sor a hivatalos megalakulásra. Még ezt megelőzően az egyesületi tagok szerveztek egy versenyt a hegyaljára, amely a Dunántúl első kerékpáros versenyeként vonult be a magyar sporttörténelembe. Az alakuló közgyűlésre végül augusztus 20-án került sor, ahol megválasztották a tisztikart, alelnöké Udvari Ferit, menetparancsnoká Udvari Jenőt nevezték ki, ezen kívül elfogadták az Udvari Feri által bemutatott sapkajelvényt és az általa tervezett menet és díszruházatot. Az egyleti jegyzőkönyvből kiderül, hogy az alapító tagok szinte mindannyian értelmiségiek voltak, főképp a két körmendi takarékpénztár dolgozóiból kerültek ki. Az alakuló közgyűlés másnapján az udvari fűvérek elindultak legendássá váló Párizs-Torino útjukra. Ez a vállalkozás az egylet fénykorát hozta el, a rendszeresen ülésöző tagok bálokat, kirándulásokat szerveztek a kerékpársport népszerűsítésére, miközben hazai és nemzetközi megmérettetéseken is részt vettek. A következő, 1890-es év legnagyobb vállalkozását egy saját, nemzetközi kerékpárverseny megszervezése jelentette. A pálya létesítéshez Körmend város előjárósága ingyen biztosította a szükséges területet, a versenytér a régi lovarda helyén a Rába jobb partján épült fel. A szeptember 14-re kitűzött futamot nagy várakozás övezte, a helyi lapok egyenesen azt vizionálták, hogy általa Körmend várhat majd a kerékpársport új fővárosává. A verseny sikere és kedvező sajtóvisszhangja ellenére a várt fellendülés elmaradt. Ennek egyik oka, hogy a társulat motorja Udvari Feri 1892-ben Szombathelyre költözött, ahol megalapította a Pannónia Magyar Kerékpárosok Egyesületét. Ettől kezdve nem vett részt Körmend sport életében. Következő években beállt Pangás, csak a 10 éves jubileum tudta megtörni, az évfordulóra szervezett ünnepséget 1899. augusztus 20-án tartották a városban, díszfelvonulást követően felavatták az egylet zászlaját, Polczer Kálmán beszéde után a zászlóanyag, ifjabb Udvari Ferencné átadta a jelképet Glázer Figyes elnöknek. Az ünnepséget jubileumi verseny és díjkiosztóval egybekötött táncmulatság zárta. A fellángolást ismét érdektelenség követte egészen 1909-ig, amikor 17 taggal kimondták az újjáalakulást. A 20 éves jubileumot azonban már sokkal szerényebb keretek között rendezték meg, mint a grandiózus 10 éves évfordulót. A stagnálás hátterében nem csak a helyi érdektelenség állt, ebben az időszakban a sportéletet az új szenzáció a futball uralta, így a kerékpározás országos hanyatlásnak indult. Ehhez járult hozzá az első világháború is, amely hosszú időre megszakította az egyesületi életet. 1926-ban már teljesen új keretek között szerveződött újra a Vasparipa Egylet. A kerékpársport demokratizálódott, a korábbi értelmiségi tisztviselő tagok helyét a kispolgárság vette át. Pogácsás Lajos elnökletével néhány évig ismét lelkesen folyt a versenyzés, valamint a verseny és kirándulás szervezés. 1928-ban 74 egyesületi tagot jegyeztek be. 1929-ben országos pályaversennyel, új jelvénnyel ünnepelték a 40 éves évfordulót. Ugyanebben az évben Bisic Géza európai körútra indult, amelyről másfél évnyi luxemburgi munkavállalás után 1931-ben tért haza. Régi klubját azonban hiába kereste, az ugyanis távol létében megszűnt. A rendszerváltás után 1992-ben újra felélesztették az egyesület szellemiségét, az új alakult Vasparipa Egylet fókuszába azonban ekkor már a kerékpár helyett inkább a motorsport került.
0: Ez volt a Múzeumi Percek a Körmend FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a La Terrazzán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse La Terrazzáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Rába virágzás éjszakájára várják az érdeklődőket. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig. A folyadékpótlás mellett a nap elleni védelem fontosságára figyelmeztet dr. Bakter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, házi orvos. A bőr leégése kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távú kockázatot is jelenthet számunkra, hangsúlyozta.
4: Fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzások okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta, napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük.
3: Augusztus 8-án ismét megrendezik a Rába Virágzás éjszakája elnevezésű programot Körmenden, amelynek középpontjában a Rába folyó egyik különleges természeti jelensége áll. A rendezvényt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és Körmend városa szervezi. A programnak a körmendi bárkaház ad otthont. A cél, hogy a résztvevők megismerhessék a kérészek tömeges rajzásának természeti jelenségét, valamint a Rába élővilágának értékeit. Éjszakai száguldozókra vadásznak a rendőrök. Egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorshajtók miatt Szombathelyen. A Vármegyei Főkapitányság közlése szerint május közepe óta 18 lakossági bejelentést kaptak. Ezek többsége a belvárost érintette, de a Körmendi út, a Lovas utca és a Derkovics városrész környékéről is érkeztek jelzések. A rendőrség ezért a nyári időszakban több éjszakai ellenőrzést tart, amelyek során a gyorshajtók mellett a szabálytalanul átalakított vagy rossz műszaki állapotú járműveket is kiszűrik, közölték. Két napig nem lesz gáz közel 20 vasi településen. Augusztus végén két napon át szünetel a földgáz szolgáltatás 16 vasi településen karbantartási munkák miatt, tájékoztatotta az MVM. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-én 6 órától 29-én 6 óráig szünetel. Többek közt például Sitkén, Tokorcson, Vönöckön, Kenyeriben és Ostfiasszonyfán is. Arra kérik az érintett fogyasztókat, hogy a gázszünet kezdete előtt zárják el a fogyasztói főelzárót. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli asszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. A Queen budapesti koncertfilmje felújítva lesz látható ősszel. Felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben, ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtt a Népstadionban adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik először a budapesti klasszikus filmmaratonon nyitófilmként. Romániában először telepítenek medvéket külföldre egy franciaországi állatparkba. A négy nagy vadat medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A kitelepítendő állatok 2,5 évesek testvérek, Alexandra, Anita, Chance és Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket, egy napot utaznak.
0: Sporthírek.
3: A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kijelölte az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra utazó keretét. A frankfurti viadalon az egyéniben induló Pignicki Fanni mellett az együttes kézisár csapata szerepel.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli szelet, délután már 33 fok körüli maximumokat mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. You.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A Polgármesterek Vasmegyért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Polgármesterek Vasmegyéért Egyesület nyílt levélben kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállításáról szóló döntés felülvizsgálatát. Az MT-hez eljutatott közlemény szerint Danka Lajos, az Egyesület elnöke a fejlesztések folytatásához szükséges források biztosítását kérte, hangsúlyozva, hogy a beruházások javítanák a térség közlekedés biztonságát, csökkentenék a torlódásokat és erősítenék Vasvár megye gazdasági versenyképességét. Az Egyesület társadalmi aláírásgyűjtést is indít. Megkezdődött a jelölési időszak az év Vasvár megyei adományozója 2026 elismerésre. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a havasi vállalkozásokat és gazdasági szereplőket, amelyek kiemelkedő módon támogatják a civil szervezetek munkáját. A Vasvár megyei civil közösségi szolgáltató központ szerint a program hozzájárul a civil aktivitás láthatóvá tételéhez és az adományozási kultúra erősítéséhez. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A rendezvények kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik, tájékoztatott Kovács Gábor polgármester.
6: A Magyar Szecsődön most már évenek megfelelő mindig Magyar Szecsődön az első hétvégén augusztusban fesztivál, ami a hagyományoknak fesztivál háromnapos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintetünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni.
5: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezővel vagy telefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit és a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szandi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobbakból kiállítás készül. Értékes vallási emlékre bukkantak a szombathelyi zsidó hitközség pincéjében. A restaurált szecesszió stílusú tóra tábla az egykori ortodox zsinagógából származik. A század előn készült tárgyat egy régi fénykép segítségével sikerült azonosítani, majd helyreállítás után a hitközség kiállításán helyezték el. Ez az egyetlen fennmaradt berendezési tárgy az egykori zsinagógából, tudósít a Szombathelyi Televízió. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. Az MVVH kockázatértékelést, vizsgálatot végezhet, felügyelete alá is vonhat ügyeket, emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, de átnézhet minden iratot, nyilvántartást, szerződést és elektronikus adatrögzítőt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, daruval emelték fel, a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon, olvasható az intézmény közleményében. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet, a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezetének jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5-2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.
4: Sporthírek.
5: Bondár Anna 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Bondár Anna azt követően lépett feljebb, hogy ezúttal vasárnap döntős volt a hamburgi 246.000 eurós, azaz 90 millió forintos összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli szelet, délután már 33 fok körüli maximumokat mérhetünk.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton mer.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva.
1: Oh, loving you, it kills my courage. Oh, loving you.

mondható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap happartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a La Terrazzán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse La Terrazzáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen happarti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Rába virágzás éjszakájára várják az érdeklődőket. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig. A folyadékpótlás mellett a nap elleni védelem fontosságára figyelmeztet dr. Bakter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, házi orvos. A bőr leégéssel kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távú kockázatot is jelenthet számunkra, hangsúlyozta.
4: Fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta, napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük.
3: Augusztus 8-án ismét megrendezik a Rába virágzás éjszakája elnevezésű programot Körmenden, amelynek középpontjában a Rába folyó egyik különleges természeti jelensége áll. A rendezvényt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és Körmend városa szervezi. A programnak a Körmendi Bárkaház ad otthont. A cél, hogy a résztvevők megismerhessék a kérészek tömeges rajzásának természeti jelenségét, valamint a Rába élővilágának értékeit. Éjszakai száguldozókra vadásznak a rendőrök. Egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorshajtók miatt Szombathelyen. A Vármegyei Főkapitányság közlése szerint május közepe óta 18 lakossági bejelentést kaptak. Ezek többsége a belvárost érintette, de a Körmendi út, a Lovas utca és a Derkovics városrész környékéről is érkeztek jelzések. A rendőrség ezért a nyári időszakban több éjszakai ellenőrzést tart, amelyek során a gyorshajtók mellett a szabálytalanul átalakított vagy rossz műszaki állapotú járműveket is kiszűrik, közölték. Két napig nem lesz gáz közel 20 vasi településen. Augusztus végén két napon át szünetel a földgáz szolgáltatás 16 vasi településen karbantartási munkák miatt, tájékoztatotta az MVM. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-én 6 órától 29-én 6 óráig szünetel. Többek közt például Sitkén, Tokorcson, Vönöckön, Kenyeriben és Ostfiasszonyfán is. Arra kérik az érintett fogyasztókat, hogy a gázszünet kezdete előtt zárják el a fogyasztói főelzárót. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli asszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. A Queen budapesti koncertfilmje felújítva lesz látható ősszel. Felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben, ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtt a Népstadionban adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik először a budapesti klasszikus filmmaratonon nyitófilmként. Romániában először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A kitelepítendő állatok 2,5 évesek testvérek, Alexandra, Anita, Chance és Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket, egy napot utaznak.
0: Sporthírek.
3: A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kijelölte az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra utazó keretét. A frankfurti viadalon az egyéniben induló Pignicki Fanni mellett az együttes kéziszer csapata szerepel.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénklökések kísérhetik a déli szelet, délután már 33 fok körüli maximumokat mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A polgármesterek Vasmegyért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgármesterek Vasmegyéért Egyesület nyílt levélben kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállításáról szóló döntés felülvizsgálatát. Az MT-hez eljutatott közlemény szerint Vanka Lajos, az Egyesület elnöke a fejlesztések folytatásához szükséges források biztosítását kérte, hangsúlyozva, hogy a beruházások javítanák a térség közlekedés biztonságát, csökkentenék a torlódásokat és erősítenék Vasvár megye gazdasági versenyképességét. Az Egyesület társadalmi aláírásgyűjtést is indít. Megkezdődött a jelölési időszak az év Vasvár megyei adományozója 2026 elismerésre. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a vasi vállalkozásokat és gazdasági szereplőket, amelyek kiemelkedő módon támogatják a civil szervezetek munkáját. A Vasvár megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szerint a program hozzájárul a civil aktivitás láthatóvá tételéhez és az adományozási kultúra erősítéséhez. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A rendezvények kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik, tájékoztatott Kovács Gábor polgármester.
6: A Magyar Szecsődön most már évenek megfelelő mindig. Magyar Szecsődön az első hétvégén augusztusban fesztivál, ami a hagyományon a fesztivál háromnapos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintettünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni.
5: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezővel vagy telefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit és a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobbakból kiállítás készül. Értékes vallási emlékre bukkantak a szombathelyi zsidó hitközség pincéjében. A restaurált szecessziós stílusú tóra tábla az egykori ortodox zsinagógából származik. A század előn készült tárgyat egy régi fénykép segítségével sikerült azonosítani, majd helyreállítás után a hitközség kiállításán helyezték el. Ez az egyetlen fennmaradt berendezési tárgy az egykori zsinagógából, tudósít a szombathelyi televízió. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. Az MVH kockázatértékelést, vizsgálatot végezhet, felügyelete alá is vonhat ügyeket, emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, de átnézhet minden iratot, nyilvántartást, szerződést és elektronikus adatrögzítőt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, daruval emelték fel, a legnagyobb óvintkészkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon, olvasható az intézmény közleményében. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet, a Greenpeace Italia környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezetének jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5-2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.
4: Sporthírek.
5: Bondár Anna 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Bondár Anna azt követően lépett feljebb, hogy ezúttal vasárnap döntős volt a hamburgi 246.000 eurós, azaz 90 millió forintos összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhullám, a felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli szelet, délután már 33 fok körüli maximumokat mérhetünk.
4: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
4: A málna.
3: És melyik a legízesebb?
4: A szamóca.
3: És melegben a legjobb szomjoltó?
4: A citrusmix.
3: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Rába virágzás éjszakájára várják az érdeklődőket. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig. A folyadékpótlás mellett a nap elleni védelem fontosságára figyelmeztet dr. Bakter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, házi orvos. A bőr leégéssel kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távú kockázatot is jelenthet számunkra, hangsúlyozta.
2: Fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés, és következményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta, napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük.
1: Augusztus 8-án ismét megrendezik a Rába virágzás éjszakája elnevezésű programot Körmenden, amelynek középpontjában a Rába folyó egyik különleges természeti jelensége áll. A rendezvényt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és Körmend városa szervezi, a programnak a körmendi bárkaház ad otthon. A cél, hogy a résztvevők megismerhessék a kérészek tömeges rajzásának természeti jelenségét, valamint a Rába élővilágának értékeit. Éjszakai száguldozókra vadásznak a rendőrök. Egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorshajtók miatt Szombathelyen. A Vármegyei Főkapitányság közlése szerint május közepe óta 18 lakossági bejelentést kaptak. Ezek többsége a belvárost érintette, de a Körmendi út, a Lovas utca és a Derkovics városrész környékéről is érkeztek jelzések. A rendőrség ezért a nyári időszakban több éjszakai ellenőrzést tart, amelyek során a gyorshajtók mellett a szabálytalanul átalakított vagy rossz műszaki állapotú járműveket is kiszűrik, közölték. Két napig nem lesz gáz közel 20 vasi településen. Augusztus végén két napon át szünetel a földgáz szolgáltatás 16 vasi településen karbantartási munkák miatt, tájékoztatotta az MVM. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-én 6 órától 29-én 6 óráig szünetel. Többek közt például Sitkén, Tokorcson, Vönöckön, Kenyeriben és Ostfiasszonypán is. Arra kérik az érintett fogyasztókat, hogy a gázszünet kezdete előtt zárják el a fogyasztói főelzárót. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli asszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. A Queen budapesti koncertfilmje felújítva lesz látható ősszel. Felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben, ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtt a Népstadionban adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik először a budapesti klasszikus filmmaratonon nyitófilmként. Romániában először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A kitelepítendő állatok 2,5 évesek testvérek, Alexandra, Anita, Chance és Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket, egy napot utaznak.
0: Sporthírek.
1: A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kijelölte az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra utazó keretét. A frankfurti viadalon az egyéniben induló Pignicki Fonni mellett az együttes kéziszer csapata szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lökések kísérhetik a délies szelet, délután már 33 fok körüli maximumokat mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam.

0: promener.
1: Qu'est-ce qu'il y a que se retenir?
0: Kezdj a tek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdj a te szeretnél.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Hazai turné, naponta 2-60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: belli, c'è anche Shamblat. Nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk. Szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: sötem.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
2: Mindjárt folytatjuk.
3: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám következik.
4: Dübörök tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
5: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
4: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
5: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
4: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
5: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a Laterázán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
4: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
5: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse Laterazáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
4: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
5: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
4: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
5: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
4: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A polgármesterek Vasmegyért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgármesterek Vasmegyéért Egyesület nyílt levélben kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállításáról szóló döntés felülvizsgálatát. Az MT-hez eljutatott közlemény szerint Danka Lajos, az Egyesület elnöke a fejlesztések folytatásához szükséges források biztosítását kérte, hangsúlyozva, hogy a beruházások javítanák a térség közlekedés biztonságát, csökkentenék a torlódásokat és erősítenék Vasvármegye gazdasági versenyképességét. Az Egyesület társadalmi aláírásgyűjtést is indít. Megkezdődött a jelölési időszak az év Vasvármegyei adományozója 2026 elismerésre. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a vasi vállalkozásokat és gazdasági szereplőket, amelyek kiemelkedő módon támogatják a civil szervezetek munkáját. A Vasvár megyei civil közösségi szolgáltató központ szerint a program hozzájárul a civil aktivitás láthatóvá tételéhez és az adományozási kultúra erősítéséhez. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyarszecsődön. A rendezvényen kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik, tájékoztatott Kovács Gábor polgármester.
0: A Magyarszecsődön most már megfelelő mindig Magyarszecsődön az első hétvégén augusztusban fesztivál, ami a hagyományoknak megfelelően háromnapos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintetünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni.
6: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezővel vagy telefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit és a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szandi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobbakból kiállítás készül. Értékes vallási emlékre bukkantak a szombathelyi zsidó hitközség pincéjében. A restaurált szecessziós stílusú tóra tábla az egykori ortodox zsinagógából származik. A század előn készült tárgyat egy régi fénykép segítségével sikerült azonosítani, majd helyreállítás után a hitközség kiállításán helyezték el. Ez az egyetlen fennmaradt berendezési tárgy az egykori zsinagógából, tudósít a Szombathelyi Televízió. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. Az MVVH kockázatértékelést, vizsgálatot végezhet, felügyelete alá is vonhat ügyeket, emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, de átnézhet minden iratot, nyilvántartást, szerződést és elektronikus adatrögzítőt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, daruval emelték fel, a legnagyobb óvintkészkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon, olvasható az intézmény közleményében. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet, a Greenpeace Italia környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezetének jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5-2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.
2: Sporthírek.
6: Bondár Anna 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Bondár Anna azt követően lépett feljebb, hogy ezúttal vasárnap döntős volt a hamburgi 246.000 eurós, azaz 90 millió forintos összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
2: Időjárás jelentés.
6: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli szelet, délután már 33 fok körüli maximumokat mérhetünk.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Szép napot mindenkinek, elindult a mai délután itt a 99.83 perccel vagyunk 1:45 előtt. Én ma is Tóth Cili vagyok itt az éterben, tartsanak velem egészen 5-ig, hiszen eddig tart a délután, jó kis érdekességekkel, hasznos infokkal, meg sok-sok jó zenével várom ma is önöket. Charlie Puth, Alice és Rebecca, az ő egy-egy sikerük szólt az elmúlt percekben, Barry és a Valhalla című újdonsága pedig forog a folytatásban. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!
1: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép baba, és a fájdalmába

0: Közlekedési információk.
1: Ma is több helyen dolgoznak a magyar közút szakemberei, úgyhogy a kora délutánban még kell forgalomkorlátozásra számítani, például a 8-as számú főúton Körmend és Csákány-Doroszló közt, valamint Csákány-Doroszló és Rönök közt, mindkét helyszínen útszűkület mellett kasszálnak a szakemberek. Dolgoznak a Körmend-Pinka-Mincent összekötő úton, itt is kasszálás lassítja a haladást. Továbbra is jelzőlámpás forgalom irányítás van Szombathely-Petőfi telepnél, ahol építési munkálatok lassítják a haladást. Ha tehetik, akkor érdemes alternatív útvonalon közlekedni, hiszen jelentősen megnőhet ezen a szakaszon a menetidő. De ugyancsak Balogh-Gunyom térségében a 86-oson félpályás zárás mellett kasszálás is lassítja a haladást, akár csak a Rábahitvég-Kisunyom összekötő úton. Ezen a helyszínen kiépített tereléses sáv mellett tudnak haladni az autósok. Félpályás korlátozás van érvényben a Vasvár-Hegyhátsán összekötő úton, itt is kasszálási munkálatokat végeznek a szakemberek. Én ezeket a közlekedési infókat látom és hoztam, ha önök is tapasztalnak valamit, a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun & Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád.

Jared és Rob G, No Love For You című közöse forgott a 99.8-on. Jó hír a napsütés szerelmeseinek, kevésbé jó azoknak, akik nehezen viselik a meleget, hogy megérkezett ismét a nyár második komolyabb hőhulláma. A következő napokban szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz az égen, csapadék pedig sehol sem várható. Ma például a déli esszél több felé megélénkül, de ez sem hoz érdemi felfrissülést. A délutáni órákban itt a térségben már 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap pedig tovább fokozódik a hőség, a reggeli 11-21 fok közti minimumok után, délután országszerte 33 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az ég továbbra is többnyire derült marad, csak néha jelenhet meg néhány gomoly felhő, eső azonban, ahogy említettem, továbbra sem várható. A rendkívüli meleg miatt az országos tiszti főorvos csütörtök 0 órától egészen jövő kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Ez a legmagasabb fokozatú figyelmeztetés, amelyet tartósan fennálló extrém hőség esetén adnak ki. Arra kérnek mindenkit a szakemberek, hogy különösen figyeljünk oda a megfelelő folyadékpótlásra. A legnagyobb választás továbbra is a víz, emellett pedig érdemes kerülni az alkoholt, a túl sok koffeint és a cukros üdítőket. A legforróbb időszakban délelőtt 11 és délután 15 óra közt lehetőség szerint maradjunk árnyékba vagy hűvös helyen, és halasszuk későbbre a megterhelő fizikai munkát, illetve a sportolást is. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri légzőszervi anyagcsere vagy vesebetegségben szenvedők. Ha tehetjük, nézzünk rá egyedül élő idős rokonainkra, vagy akár a szomszédainkra is. Fontos emlékeztető, amit minden egyes alkalommal így a nyári időszakban hőhullám ellenére is érdemes elmondani, hogy gyermeket vagy házi állatot néhány percre sem szabad parkoló autóban hagyni, hiszen az utastér rendkívül gyorsan, életveszélyesen felforrósodik. Ha pedig ilyet tapasztalunk, akkor egyből értesíteni kell a 112-es segélyhívót. A száraz forró idő miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának a veszélye, ezért a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a hőségriasztás ideje alatt mellőzzék a tűzgyújtást a szabadban. Összességében tehát igazi kánikulai napok várnak ránk, sok napsütéssel, csapadék nélkül és egyre erősödő hőséggel. Vigyázzanak magukra, fogyasszanak elegendő folyadékot, és aki csak teheti, a legmelegebb órákat töltse hűvös helyen. Come and move that

Az első óránknak közelítünk a végéhez. Kettőkor Lakosi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infokat a térségből, hazánkból és a nagyvilágból. Aztán jövünk vissza, és folytatódik a délután, ahol ezúttal a hétvégén megrendezendő Magyar Szecsődi Fesztivál lesz a témánk. A telefonvonal túlsó végén pedig remélhetőleg majd Kovács Gábort, a település első emberét köszönhetjük majd, aki részletesen beszámol majd az előttünk álló háromnapos rendezvényről. Érdemes tehát a következő órát is velünk tölteni, a zenék sorában pedig még a hírek előtt Sophie Nezu és Robert Miles legfrissebbje szól, ez nem más, mint a Hútia. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Rába virágzás éjszakájára várják az érdeklődőket. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig. A folyadékpótlás mellett a nap elleni védelem fontosságára figyelmeztet dr. Bakter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, házi orvos. A bőr leégéssel kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távú kockázatot is jelenthet számunkra, hangsúlyozta.
6: Fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés és következményes elfajulása a bőrsejt. Még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük.
5: Augusztus 8-án ismét megrendezik a Rába virágzás éjszakája elnevezésű programot Körmenden, amelynek középpontjában a Rába folyó egyik különleges természeti jelensége áll. A rendezvényt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és Körmend városa szervezi. A programnak a Körmendi Bárkaház ad otthont. A cél, hogy a résztvevők megismerhessék a kérészek tömeges rajzásának természeti jelenségét, valamint a Rába élővilágának értékeit. Éjszakai száguldozókra vadásznak a rendőrök. Egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorshajtók miatt Szombathelyen. A Vármegyei Főkapitányság közlése szerint május közepe óta 18 lakossági bejelentést kaptak. Ezek többsége a belvárost érintette, de a Körmendi út, a Lovas utca és a Derkovics városrész környékéről is érkeztek jelzések. A rendőrség ezért a nyári időszakban több éjszakai ellenőrzést tart, amelyek során a gyorshajtók mellett a szabálytalanul átalakított vagy rossz műszaki állapotú járműveket is kiszűrik, közölték. Két napig nem lesz gáz közel 20 vasi településen. Augusztus végén két napon át szünetel a földgáz szolgáltatás 16 vasi településen karbantartási munkák miatt, tájékoztatotta az MVM. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-én 6 órától 29-én 6 óráig szünetel. Többek közt például Sitkén, Tokorcson, Vönöckön, Kenyeriben és Ostfiasszonypán is. Arra kérik az érintett fogyasztókat, hogy a gázszünet kezdete előtt zárják el a fogyasztói főelzárót. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli asszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. A Queen budapesti koncertfilmje felújítva lesz látható ősszel. Felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben, ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtt a Népstadionban adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik először a budapesti klasszikus filmmaratonon nyitófilmként. Romániában először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A kitelepítendő állatok 2,5 évesek testvérek, Alexandra, Anita, Chance és Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket, egy napot utaznak.
4: Sporthírek.
5: A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kijelölte az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra utazó keretét. A frankfurti viadalon az egyéniben induló Pignicki Fanni mellett az együttes kéziszer csapata szerepel.
4: Időjárás jelentés.
5: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

4 perccel 4:43 előtt járunk, folytatódik a délután itt a 99.8-on, én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, 5-ig leszek itt az éterben önökkel, ebben az órában pedig hamarosan telefonon hívom majd Kovács Gábort, Magyar Szecsőt polgármesterét, hiszen július 31-e és augusztus 2-a közt ismét Magyar Szecsődi Fesztivál lesz a Körmend szomszédságában lévő településen. Erről a háromnapos rendezvényről fogunk beszélgetni, invitáljuk a hallgatókat. Tartsanak velünk, Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge című sikerével pedig megyünk tovább a zenék sorában, de szól majd Offenbach és Sofiane Pamart közöse is, újdonsága a Cynical. Jó rádiózást!

Az előttünk álló hétvégén ismét benépesül a magyar szecsődi sportpálya, hiszen július 31 és augusztus 2-a közt 3 napon át fesztivál hangulat várja a látogatókat. Koncertek, családi és gyermekprogramok, gasztronómiai élmények, szórakoztató műsorok, vagyis minden adott egy remek nyári kikapcsolódáshoz, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A telefonvonal túlsó végén már itt van velem Kovács Gábor, magyar szecsőd első embere, akivel természetesen a hétvégi fesztiválról beszélgetünk. Köszöntelek az éterben. Már hagyomány,

0: hogy ilyenkor egy kicsit felcsigázzuk a környékbelieket, és kedvet csinálunk ahhoz, hogy ellátogassanak hozzátok. Mire számíthatnak?
1: Hát szia, Cili, én is nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat. Magyarszecsődön az első évén, augusztusban fesztivál 3 napos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos, mondható programokat tekintettünk meg. Arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan 2 remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni. Aztán, ha hazamegyünk és egy kicsit pihenünk, már reggel korán szombaton vissza kell, hogy jöjjünk a főzőversenyre. Itt ugyanúgy közel 10 csapat méreti meg magát, egy gulyásfőző verseny lesz, ahova nagy szeretettel várjuk már a kilátogatókat, akik megnézegethetik azt, hogy milyen alapanyagokból és milyen technikával készülnek el az étkek. És maga az ebéd az 1 óra és 3 óra között lesz elérhető. Ez 13:30-re megnyitó, Ligo Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei Igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba. Délután 2-től hagyományőrző citera zenekar Körvendre játszik érdekes olyan citera műveket, amit hallhatunk a mai napig is a rádióba. Aztán 3 órától 3:30-ig a Jánfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra közötti táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek négyen fognak fellépni. 6:30-tól 7:30-ig brassói csillagok, őket gondolom megint nem kell bemutatnunk, hiszen látjuk őket nap mint nap a televízióban. Aztán egy kicsit tombol a sorsolás is lesz, majd este fele, 8:30 és 9:30 között, ha minden igaz, akkor Julina Beáta és Szilinyi Arnold operetta előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy State Bus koncerttel lesz megtekinthető, ez egy élőzenés, igazából a magyar rock világából különféle zeneszámokat, és napközben találkozhatunk Johnnyval, nem kell gondolom bemutatnunk főleg a körmendieknek, őket is, őt ismerjük elég jól, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a talpon állót szolgáltatni. Hát, ha tervez szerint vasárnap hajnali órákig, aztán egy kicsit pihenünk, és a nyugodalmas vasárnapra készülve 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a magyarszecsődi római katolikus templomba. Miután 3 órától visszatérünk a sportpályára, ahol mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyarországi Sport Egyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni a 3 nap alatt. A fesztivál napjain péntektől vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó Szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjuk újra a kézbe a könyveket, olvasgassunk, itt lehetőség lesz a vásárlásra is. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
0: Nagyon színes a program kínálat, viszont most egy rövid szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a Magyar Szecsődi Fesztivál program kínálatát, ami már így is nagyon színes, de van még bőven a szervezőknek a tarsójában program, amivel várják a kilátogatókat. Mindjárt jövünk.

0: Előttünk álló hétvégé július 31 és augusztus 2-a közt ismét Magyar Szecsődi Fesztiváláról beszélgetünk Kovács Gáborral, a település első emberével, aki a telefonvonal túlsó végén már rengeteg programot elsorolt nekünk, de nagyon színes a kínálat, úgyhogy a folytatásban is erről beszélünk. Ott hagytuk abban, hogy a Szülőföld kiadó egy olvasósátorral fog kitelepülni, de a plakáton feltűnt, hogy a legkisebbek sem maradnak szórakozás nélkül.
1: Mind három nap külön rendezvénytől egy kiesődi fele, egy vidám parkot nézhetnek meg a gyerekek, itt aztán a Dodge-em tömeding is minden lesz. Ezt ugyanúgy tessék csak látogatni, tessék ezekben részt venni. Aztán lesz egy olyan, hogy kalandozunk a faluba egy ifa teherautón. Egy régi teherautó jön el hozzánk, amit meg lehet csodálni, mert gyönyörűen fel van újítva. Itt lehetőség lesz magába az autóba is körbenézni, illetve a platóján helyet foglalni és körbenézni a falun.
0: Ahogy látom, szombaton délután 2 órától lovaglási lehetőséget is biztosítatok, kicsiknek és nagyoknak gondolom egyaránt.
1: Így van, a helyi vártázók tábor egyesület szombaton 14 órától lovaglási lehetőséget biztosít. Ennek egy külön pályaszakasza lesz, egy kis árnyas rész, ahol én úgy gondolom, hogy ha nagy hőséget mondanak 30 és 40 fok közötti hőmérsékleten, szerintem ott azért ez egy elviselhető tud lenni. Így van, szóval azon is nagyon szívesen várjuk a kilátogatókat.
0: Említetted a tombola sorsolást a szombati nap folyamán, és ahogy látom, számos értékes nyereményekkel várjátok a kilátogatókat, a fődíj pedig egy olajfa lesz. Erre majd egy kicsit később visszatérünk, de beszéljünk egy kicsit a tombolák díjairól.
1: Így van, hát tombola sorsolás is lesz. Szinte már hagyomány, hogy minden egyes ilyen fesztivál rendezvényen ez megvalósul. Nem tudnám megmondani, hogy mit keresnek először a tombola szelvényt, vagy a felajánlásokat. Nagyon jó esőérzés az, hogy a környékbeli vállalkozók, magánszemélyek szinte előre hozzák, hogy mindenféleképpen szeretnének felajánlani dolgokat, hogy színvonalas legyen a rendezvény, és mégis egy kis ajándékkal kedveskedjenek ebbe a rendezvényben. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden magánszemélynek, illetve minden felajánlónak, cégnek, aki ebben részt vesz. És ha már itt tartunk, akkor hogy a köszönet, mindenféleképpen szeretném megköszönni minden egyes Magyar Szecsődön tevékenykedő egyesületnek azt a méretetlenül nagy munkát, amit ebben a fesztiválban évek óta most már több mint 20. alkalommal beletesznek. Én úgy gondolom, hogy van sikere, és az embereket érdekli, és mindenki nagy szeretettel vág ebbe bele.
0: Igen, ezt szerettem is volna kérdezni a támogatókat, hogy kik járultak hozzá, de te ezt mind el is árultad. Viszont újabb szuszanásnyi szünet, aztán folytatjuk a beszélgetést Kovács Gáborral, Magyar Szecsőd polgármesterével, hiszen az előttünk álló hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
2: Reklámot hallottak. És most A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Yeah.

0: pénteken, azaz július 31-én elstartol a szomszédos településen Magyarszecsődön a hagyományos fesztivál, amelynek keretein belül lesz főzőverseny, számos kulturális programmal várják a kilátogatókat, a legkisebbeket pedig egy vidám parkkal is megörvendeztetik. Mindemellett pedig számos értékes tombola nyeremény is felajánlásra került, köztük egy gyönyörű szép olajfa, ahogy pedig ígértem, ehhez egy kicsit vissza is térünk, a telefonvonal túlsó végén pedig továbbra is Kovács Gábor, Magyarszecsőd polgármestere. A település is gazdagodott egy olajfával, ha jól láttam.
1: Így van, egy játékon vettünk részt, Magyarszecsőd önkormányzataként a Fábián növény kereskedés oldalán lehetett erre az olajfára pályázni, és én meglepődve tapasztaltam, hogy Magyarszecsőd lakosságánál többen lájkolták, és szerették volna azt, hogy Magyarszecsőd nyerje meg ezt a fát, mely sikerrel is zárult, és ezt Magyarszecsőd egyik legszebb területére, a faház és a haragláb találkozásához vettük el. Nagy sikere volt, örülünk neki, hogy itt ilyen van, és itt ezen felbuzdulva kerestük meg a Fábián növénykereskedést, aki nem zárkózott el előle, hogy természetesen ugyanezt, hogy együttműködik abban, hogy a fődíjként egy ilyen olajfát ugyanúgy ki tudjuk sorsolni, mint amilyet mi is kaptunk ide.
0: Ez biztos megmozdítja majd a térséget. Már ha ez lesz a fődíj, akkor nagyon sokan meglátogatnak benneteket.
1: Én is ebbe bízom, maga a programok, illetve az ilyen felajánlásoknak köszönhetően bízom abba, hogy sokan leszünk rendezvényen. Az biztos, hogy az időjárás előrejelzés alapján nagyon meleg lesz, ezt azért jó lenne mindenki figyelembe venni és úgy készülne. Bár sátrakkal készülünk, hogy árnyékba lehessen húzódni, de 30 fok fölött közel 40 fokos hőmérsékletet mondanak. Bízom bent, hogy azért ezt el tudjuk viselni. Én mindenkinek azt kívánom, hogy nagyon jól érezze magát, hogyha ellátogat ide hozzánk.
0: A főzőverseny, azt említetted, hogy szombaton reggel 7 órakor kezdődik, és egy órától ebéddel várjátok a vendégeket. Mikor lesz a főzőversenynek az eredmény hirdetése?
1: A főzőverseny eredmény hirdetése az közvetlen a megnyitó környékén lesz. Ebbe azért nem tudok pontos időpontot mondani, hiszen azt előre megmondani, hogy biztosan elkészülnek arra az étkek, azért abban lehet némi csúszás, de én bízom benne, hogy addigra a zsűri vég tud érni az asztalokon, és meg tudják kóstolni a finomabbnál finomabb gulyásokat, amik szülnek, és amennyiben ez egy óra magasságában megtörténik, akkor 1:30-kor a megnyitónál elve sort is fogunk keríteni.
0: Nagyon színes a programkínálat az előttünk álló hétvégét illetően, és tényleg nagyon jó programokkal indítjátok el a nyár utolsó hónapját. A nyár hátra lévő részében, tehát az utolsó hónap tekintetében terveztek-e még valamilyen programot a településen?
1: Magyarszecsőd Fesztivál mindig augusztus első hétvégén van, és Magyarszecsődnek van még egy hagyománya, az pedig szeptember második hétvégén vasárnap a búcsú. Oda is tervezünk, valószínűleg nem ekkora volumenű rendezvény, mint a fesztivál, de oda is szívesen fogjuk látni a kilátogatókat. Hamarosan ott is elkészül majd a plakát, amit ugyanúgy felteszünk az internetre, meg lehet nézni. Szeretnénk ezt a hagyományt azért megőrizni, egyre kevesebb település éri már meg a búcsúi hangulatot, mi ezt azért szeretnénk valamilyen szinten még életbe tartani, és szeretnénk, hogyha ott szeptemberben sokszor azt veszük észre, hogy kellemesebb a hőmérséklet, mint így az augusztusban, és többen látogatnak el a szeptemberi rendezvényre, mint augusztusira. Így igazándiból ez a két rendezvény az, ami a nyárt igazándiból bezárja.
0: Egy újabb rövid szünet, és jövünk vissza, hiszen a hétvégén Magyarszecsőd Fesztivál lesz.

0: legyen. Csak ide oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű egyik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kisgatyában.

0: még rosszabb.
1: Sok mindenről szó esett már a hétvégén tartandó Magyar Szecsődi Fesztivállal kapcsolatban. A telefonvonal túlsó végén Kovács Gábor, a település első embere, aki teljesség igénye nélkül sorolta nekünk a háromnapos program kínálatot. Viszont még egy utolsó kérdésem lenne, vagy utolsó előtti, hogy a településen élők mennyire partnerek egy-egy ilyen program megszervezésében, lebonyolításában?
2: Azt el kell mondanom, hogy az önkormányzat a saját kapacitásából ezeket a rendezvényeket nem tudná megvalósítani, mindenféleképpen szükség van a helyi egyesületek hozzáállására. Eszméletlenül sok munkát tesznek bele, itt a Vágtázókenutáber Egyesület, a Magyar Szecsődi Faluszépítés Kulturális Egyesület, aztán a Magyar Szecsődi Sport Egyesület, a Vöröskereszt, és nem tényleg azokat a magánembereket, akik nem is tagjai egyesületnek sem, és mégis ott vannak és segítenek az építésbe, a bontásba, magába a rendezvény sikeres lebonyolításába.
1: Mennyire fiatalodik egyébként a település, hogy látod? A
2: településünk életszáma szerencsésen most az elmúlt egy-két évben növekszik, és az megfigyelhető, hogy ahogyha van üresedő ingatlan, az pillanatok alatt szinte új gazdára talál. Azt lehet elmondani, hogy igazán az óvodás korosztály és a kisiskolás korosztályunkban is van emelkedés. Én bízom benne, hogy minél többen, ha lehetőségünk van, és tudnak nálunk építési telket, vagy akár házat venni, hogy kiköltöznek ide Magyar Szecsődre, szinte körben egy külső kerülete vagyunk. Bízom benne, hogy mindenki jól érzi magát itt nálunk, egy vendégszerető kis csapat ez a Magyar Szecsőd, és én szeretném, hogyha minél többen jönnének ide, és élnének itt a mindennapjaikat.
1: Vagy ha nem is, de a programjaitokon részt vennének, hiszen a Magyar Szecsődi Fesztivál is egy olyan rendezvény, ami rengeteg érdekes és izgalmas programot kínál. Hát köszönöm szépen, hogy egy kicsit felvázoltad nekünk a teljesség igénye nélkül, hogy a hétvégére mire számíthatnak a kilátogatók, illetve a környező településeken élők, vagy akár a körmendiek. Én nagyon sok sikert kívánok a rendezvény lebonyolításához, és a szeptemberi programmal pedig ismételten várlak majd vissza, akár az éterben, akár a stúdióban.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen invitáltál vele. Várunk mindenkit a Magyar Szecsődi Fesztiválra. Mindenki érezze jól magát, a jó kedv az biztos, hogy meg lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy kerestél.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök vissza és folytatódik a délután. Önök sem menjenek nagyon messzire a készülékektől, Rihanna és az SOS pedig a hírek előtt még forog nálunk itt a Városrádiójában.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A polgármesterek Vasmegyért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgármesterek Vasmegyéért Egyesület nyílt levélben kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállításáról szóló döntés felülvizsgálatát. Az MT-hez eljutatott közlemény szerint Danka Lajos, az Egyesület elnöke a fejlesztések folytatásához szükséges források biztosítását kérte, hangsúlyozva, hogy a beruházások javítanák a térség közlekedés biztonságát, csökkentenék a torlódásokat és erősítenék Vasvár megye gazdasági versenyképességét. Az Egyesület társadalmi aláírásgyűjtést is indít. Megkezdődött a jelölési időszak az év Vasvár megyei adományozója 2026 elismerésre. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a vasi vállalkozásokat és gazdasági szereplőket, amelyek kiemelkedő módon támogatják a civil szervezetek munkáját. A Vasvár megyei civil közösségi szolgáltató központ szerint a program hozzájárul a civil aktivitás láthatóvá tételéhez és az adományozási kultúra erősítéséhez. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A rendezvények kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik, tájékoztatott Kovács Gábor polgármester.
2: A Magyar Szecsődön most már éve megfelelő mindig Magyar Szecsődön az első hétvégén augusztusban fesztivál, ami a hagyományoknak háromnapos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintetünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezővel vagy telefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit és a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szandi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobbakból kiállítás készül. Értékes vallási emlékre bukkantak a szombathelyi zsidó hitközség pincéjében. A restaurált szecesszió stílusú tóra tábla az egykori ortodox zsinagógából származik. A század előn készült tárgyat egy régi fénykép segítségével sikerült azonosítani, majd helyreállítás után a hitközség kiállításán helyezték el. Ez az egyetlen fennmaradt berendezési tárgy az egykori zsinagógából, tudósít a szombathelyi televízió. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. Az MVVH kockázatértékelést, vizsgálatot végezhet, felügyelete alá is vonhat ügyeket, emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, de átnézhet minden iratot, nyilvántartást, szerződést és elektronikus adatrögzítőt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, daruval emelték fel, a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon, olvasható az intézmény közleményében. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet, a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezetének jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5-2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.
0: Sporthírek.
1: Bodnár Anna 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Bodnár Anna azt követően lépett feljebb, hogy ezúttal vasárnap döntős volt a hamburgi 246.000 eurós, azaz 90 millió forintos összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél, fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

újra itt vagyunk, folytatódik a délután, 2:04 előtt járunk, én továbbra is Tóth Cili vagyok itt az éterben, tartsanak velem, hiszen a folytatásban is szólnak a jó zenék, mozog jó kis érdekességeket, ha meg hasznos infókat. A zenék sorában Bon Jovi és Larry után Robin Schulz és Fast Boy tavalyi sikerét indítom, ez nem más, mint a Million God Reasons. Jó rádiózást!

Fox klasszikus a Touch Me szólt az elmúlt percekben a 99.8-on, július 29-én, amikor is a Márták és a Flórák ünnepelnek, Isten éltesse valamennyiüket, illetve mindenkit, akinek ehhez a naphoz köthető valamilyen fontos dátuma. A folytatásban Mr. Bát és Weasel közöse szól elsősorban a ma ünneplőknek, nálunk itt a 99.8-on, teszten szól majd BLR újdonsága is, ami nem más, mint a Rumli. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a Pöröskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pöröskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: mozi ajánló.
1: A holnap ismét nyit a Körmend és Rinkovics Imre Filmszínház, itt Körmenden. A Vajana című amerikai élőszereplős kalandfilm délután 3 órától lesz látható, és érkezik egy újdonság, mégpedig a Pókember vadonatúj nap című amerikai fantasztikus kalandfilmet 17:30-as kezdéssel láthatjuk holnaptól a körmendi moziban. Tehát holnap ismét nyit a Rinkovics Imre Filmszínház, én pedig jó mozizást kívánok minden filmkedvelőnek.

Valmar és a Színvax volt a 99.8-on az elmúlt percekben. Hamarosan Jonas Blue újdonságát pörgetem, ez nem más, mint a Girl. Itt lesz velünk Beyoncé és a Break My Soul című dalával, előttük pedig Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine közösét indítom. Ez nem más,

0: Egy újabb óra végéhez érkezünk szép lassan, Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, 4 órakor hozza a legfontosabb híreket, infokat, aztán jövök vissza a délutánunk utolsó órájával, önök sem menjenek nagyon messzire a készülékektől.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal.

0: és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
1: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
0: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
1: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
0: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
1: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a La Terrazzán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
0: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
1: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse La Terrazzáján. Egy igazán különleges, élőzen és nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
0: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
1: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
0: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
1: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
0: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
2: Reklámot hallottak. 99.8 Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Rába virágzás éjszakájára várják az érdeklődőket. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig. A folyadékpótlás mellett a nap elleni védelem fontosságára figyelmeztet dr. Bakter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, házi orvos. A bőr leégéssel kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távú kockázatot is jelenthet számunkra, hangsúlyozta.
4: Fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük.
3: Augusztus 8-án ismét megrendezik a Rába virágzás éjszakája elnevezésű programot Körmenden, amelynek középpontjában a Rába folyó egyik különleges természeti jelensége áll. A rendezvényt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és Körmend városa szervezi. A programnak a Körmendi Bárkaház ad otthon. A cél, hogy a résztvevők megismerhessék a kérészek tömeges rajzásának természeti jelenségét, valamint a rába élővilágának értékeit. Éjszakai száguldozókra vadásznak a rendőrök. Egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorshajtók miatt Szombathelyen. A Vármegyei Főkapitányság közlése szerint május közepe óta 18 lakossági bejelentést kaptak. Ezek többsége a belvárost érintette, de a Körmendi út, a Lovas utca és a Derkovics városrész környékéről is érkeztek jelzések. A rendőrség ezért a nyári időszakban több éjszakai ellenőrzést tart, amelyek során a gyorshajtók mellett a szabálytalanul átalakított vagy rossz műszaki állapotú járműveket is kiszűrik, közölték. Két napig nem lesz gáz közel 20 vasi településen. Augusztus végén két napon át szünetel a földgáz szolgáltatás 16 vasi településen karbantartási munkák miatt, tájékoztatotta az MVM. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-én 6 órától 29-én 6 óráig szünetel, többek közt például Sitkén, Tokorcson, Vönöckön, Kenyeriben és Ostfiasszonypán is. Arra kérik az érintett fogyasztókat, hogy a gázszünet kezdete előtt zárják el a fogyasztói főelzárót. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli asszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. A Queen budapesti koncertfilmje felújítva lesz látható ősszel. Felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben, ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtt a Népstadionban adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik először a budapesti klasszikus filmmaratonon nyitófilmként. Romániában először telepítenek medvéket külföldre egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A kitelepítendő állatok 2,5 évesek testvérek, Alexandra, Anita, Chance és Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket, egy napot utaznak.
2: Sporthírek.
3: A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kijelölte az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra utazó keretét. A frankfurti viadalon az egyéniben induló Pignicki Fanni mellett az együttes kéziszer csapata szerepel.
2: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél, fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: szól.
1: Elindult a délutánunk utolsó órája, és itt a 99.83 perccel vagyunk 4:05 előtt. Én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, de leginkább jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Amy Winehouse, Post Malone és Ty Dolla Sign után indul a Tones and I és a Dance Monkey jó rádiózást.

Ismét itt a hőségriadó, és bizony a nappalok után már az éjszakák sem hoznak enyhülést, így sokan forgolódnak álmatlanul a következő napokban. Persze ilyenkor csábító megoldásnak tűnik egy egész éjszakára bekapcsolni a klímát, de van néhány egyszerű trükk, amivel kellemesebbé tehetjük az alvást, anélkül, hogy a villanyóra rekordot döntene. Az egyik legérdekesebb praktika a hideg lepedő. Lefekvés előtt érdemes a lepedőt egy tiszta zacskóban, majd negyed órára a fagyasztóba tenni. Nem marad egész éjszakára hűvös, de segíthet gyorsabban elaludni azzal, hogy lehűti a testünket. Ha ventilátort használunk, tegyünk elé egy tál jeget. Az olvadó jégnek köszönhetően a ventilátor kellemesebb, hűvösebb levegőt keringethet a szobában. Mennyezeti ventilátor esetén pedig érdemes ellenőrizni, hogy a nyári üzemmódban az óramutató járásával ellentétes irányba forognak-e a lapátok. A lakás hűtésének kulcsa megfelelő szellőztetés is, hajnalban még napkelte előtt alaposan érdemes kiszellőztetni, napközben pedig le kell húzni a redőnyöket és a sötét időket behúzni, aztán este, amikor lehűl a levegő, ismét nyissuk ki az ablakokat, így sokkal kellemesebb hőmérsékletet tarthatunk odabent. Néhány fontos tanács még a hőség idejére, hogy ígyunk rendszeresen vizet, akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak a déli órákban, lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos, könnyű ruhát, használjunk legalább 30 faktoros napvédőt, és fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt. A megterhelő mozgást pedig inkább a reggeli vagy az esti órákra időzítsük, és egy langyos zuhany is sokat segíthet a felfrissülésben. Ezekkel az apró praktikákkal talán könnyebb lesz átvészelni a következő napok kánikuláját, és az éjszakai pihenés is valamivel kellemesebb lehet.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

One Republic újdonsága, négy láv szólt, a 99.80 itt a Körmend FM-en, 5 perccel vagyunk, 3:45 előtt. Sokan úgy indítják a reggelt, hogy a gözögő kávé mellé egy mozdulattal bekapják a napi vitaminokat is, pedig a szakértők szerint ez nem mindig a legjobb ötlet. A kávéban található koffein, valamint bizonyos növényi vegyületek csökkenthetik egyes vitaminok és ásványi anyagok felszívódását, így a szervezet kevesebbet tud hasznosítani belőlük. Különösen igaz ez a vaskészítményekre például. A szakemberek azt javasolják, hogy a kávé, na meg a vas bevételek között legalább azért teljen el 1-2 óra, mert a kávé jelentősen ronthatja a vas felszívódását. Aztán D-vitamin esetében is érdemes egy másik időpontot választani, mert ez a vitamin, bár fontos szerepet játszik a csontok, az izmok és az immunrendszer egészségében, csökkenti a koffein a D-vitamin megfelelő hasznosulását. Hasonló a helyzet a kálciummal, meg a magnéziummal is, hiszen a koffein ezeknek a kiválasztását a szervezetből fokozhatja, kevesebb marad belőlük, különösen akkor, hogyha közvetlenül a kávéval együtt vesszük be őket. A B-vitaminok, főként a B1 és a B12, valamint a cink sem igazán kedvelik a kávé társaságát, a koffein ezek hasznosulását is kedvezőtlenül befolyásolja. A szakértők szerint az a legegyszerűbb megoldás, hogyha a reggeli kávét és a vitaminok bevételét legalább egy órával, de lehetőség szerint inkább másfél-két órával elválasztjuk egymástól, így a kávéról sem kell lemondani, és a szervezetünk is nagyobb eséllyel hasznosítja a számunkra fontos vitaminokat és ásványi anyagokat. Ezeket a vitaminokat egyébként zöldségekből, gyümölcsökből és a megfelelően választott étrendből is be tudjuk vinni a szervezetünkben, nem feltétlenül kell kapszulákba gondolkodni, de ha mégis ezekkel tudjuk a leginkább pótolni a szervezetünkbe ezeket a vitaminokat, akkor tényleg próbáljuk meg betartani a szakemberek tanácsait, akkor, ahogy mondani szokták, kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad.

0: this privileged wine. And ain't no danger, I'll find a normal life. No one really cares, but why aren't you enjoying this? Well, I'll get you there, so can't you be enjoying this?
1: Borden Overboard, Basti tavalyi slágere forgott a 99.8-on. Szép lassan el is érkezünk a délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi vált a stúdióban 5 órakor, hozza a legfontosabb híreket, infokat, majd pedig a folytatásban is szólnak. Továbbra is a jó zenék érdemes velünk maradni itt a 99.8 hullámhosszán. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem voltak ma a délután is. Holnap ugyanígy 1 és 5 óra közt leszek itt az éterben. Hozok akkor is jó kis érdekességeket, programajánlózunk is. Na meg persze, igyekszem jó zenéket válogatni a holnap délutáni munkaidő felpörgetéséhez is. Tóth Cilit hallották az elmúlt 4 órában. További szép estét kívánok mindannyiuknak, és jó rádiózást, holnap találkozunk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A polgármesterek Vasmegyért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgármesterek Vasmegyéért Egyesület nyílt levélben kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállításáról szóló döntés felülvizsgálatát. Az MT-hez eljutatott közlemény szerint Danka Lajos, az Egyesület elnöke a fejlesztések folytatásához szükséges források biztosítását kérte, hangsúlyozva, hogy a beruházások javítanák a térség közlekedés biztonságát, csökkentenék a torlódásokat és erősítenék Vasvár megye gazdasági versenyképességét. Az Egyesület társadalmi aláírásgyűjtést is indít. Megkezdődött a jelölési időszak az év Vasvár megyei adományozója 2026 elismerésre. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a vasi vállalkozásokat és gazdasági szereplőket, amelyek kiemelkedő módon támogatják a civil szervezetek munkáját. A Vasvár megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szerint a program hozzájárul a civil aktivitás láthatóvá tételéhez és az adományozási kultúra erősítéséhez. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A rendezvények kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik, tájékoztatott Kovács Gábor polgármester.
6: A Magyar Szecsődön most már élnek megfelelő. Magyar Szecsődön az első hétvégén augusztusban fesztivál, ami a hagyományoknak háromnapos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintettünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni.
5: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezővel vagy telefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit és a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobbakból kiállítás készül. Értékes vallási emlékre bukkantak a szombathelyi zsidó hitközség pincéjében. A restaurált szecessziós stílusú tóra tábla az egykori ortodox zsinagógából származik. A század előn készült tárgyat egy régi fénykép segítségével sikerült azonosítani, majd helyreállítás után a hitközség kiállításán helyezték el. Ez az egyetlen fennmaradt berendezési tárgy az egykori zsinagógából, tudósít a Szombathelyi Televízió. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. Az MVVH kockázatértékelést, vizsgálatot végezhet, felügyelete alá is vonhat ügyeket, emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, de átnézhet minden iratot, nyilvántartást, szerződést és elektronikus adatrögzítőt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, daruval emelték fel, a legnagyobb óvintkészkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon, olvasható az intézmény közleményében. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet, a Greenpeace Italia környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezetének jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5-2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.
4: Sporthírek.
5: Bondár Anna 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Bondár Anna azt követően lépett feljebb, hogy ezúttal vasárnap döntős volt a hamburgi 246.000 eurós, azaz 90 millió forintos összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
4: Időjárás jelentés.
5: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél, fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
7: Ebben az órában is rád hangolva.

csend, ide bent. Csak a saját világodban elég idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend, ide bent.

0: Wrong! Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Rába virágzás éjszakájára várják az érdeklődőket. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a Vasi házi orvos. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig. A folyadékpótlás mellett a nap elleni védelem fontosságára figyelmeztet dr. Bakter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, házi orvos. A bőr leégéssel kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távú kockázatot is jelenthet számunkra, hangsúlyozta.
2: Fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés, és következményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta, napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük.
1: Augusztus 8-án ismét megrendezik a Rába virágzás éjszakája elnevezésű programot Körmenden, amelynek középpontjában a Rába folyó egyik különleges természeti jelensége áll. A rendezvényt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és Körmend városa szervezi. A programnak a körmendi bárkaház ad otthon. A cél, hogy a résztvevők megismerhessék a kérészek tömeges rajzásának természeti jelenségét, valamint a Rába élővilágának értékeit. Éjszakai száguldozókra vadásznak a rendőrök. Egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorshajtók miatt Szombathelyen. A Vármegyei Főkapitányság közlése szerint május közepe óta 18 lakossági bejelentést kaptak. Ezek többsége a belvárost érintette, de a Körmendi út, a Lovas utca és a Derkovics városrész környékéről is érkeztek jelzések. A rendőrség ezért a nyári időszakban több éjszakai ellenőrzést tart, amelyek során a gyorshajtók mellett a szabálytalanul átalakított vagy rossz műszaki állapotú járműveket is kiszűrik, közölték. Két napig nem lesz gáz közel 20 vasi településen. Augusztus végén két napon át szünetel a földgáz szolgáltatás 16 vasi településen karbantartási munkák miatt, tájékoztatotta az MVM. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-én 6 órától 29-én 6 óráig szünetel. Többek közt például Sitkén, Tokorcson, Vönöckön, Kenyeriben és Ostfiasszonypán is. Arra kérik az érintett fogyasztókat, hogy a gázszünet kezdete előtt zárják el a fogyasztói főelzárót. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli asszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. A Queen budapesti koncertfilmje felújítva lesz látható ősszel. Felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben, ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtt a Népstadionban adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik először a budapesti klasszikus filmmaratonon nyitófilmként. Romániában először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A kitelepítendő állatok 2,5 évesek testvérek, Alexandra, Anita, Chance és Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket, egy napot utaznak.
0: Sporthírek.
1: A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kijelölte az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra utazó keretét. A frankfurti viadalon az egyéniben induló Pignicki Fonni mellett az együttes kéziszer csapata szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Isten hozott, és csak a jók jöhetnek el.

0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Én vagyok a, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam,

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A polgármesterek Vasmegyért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgármesterek Vasmegyéért Egyesület nyílt levélben kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállításáról szóló döntés felülvizsgálatát. Az MT-hez eljutatott közlemény szerint Danka Lajos, az Egyesület elnöke a fejlesztések folytatásához szükséges források biztosítását kérte, hangsúlyozva, hogy a beruházások javítanák a térség közlekedés biztonságát, csökkentenék a torlódásokat és erősítenék Vasvármegye gazdasági versenyképességét. Az Egyesület társadalmi aláírásgyűjtést is indít. Megkezdődött a jelölési időszak az év Vasvármegyei adományozója 2026 elismerése. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a vasi vállalkozásokat és gazdasági szereplőket, amelyek kiemelkedő módon támogatják a civil szervezetek munkáját. A Vasvármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szerint a program hozzájárul a civil aktivitás láthatóvá tételéhez és az adományozási kultúra erősítéséhez. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A rendezvények kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik, tájékoztatott Kovács Gábor polgármester.
2: A Magyar Szecsődön most már éveknek megfelelő mindig Magyar Szecsődön az első hétvégén augusztusban fesztivál, ami a hagyományoknak fesztivál háromnapos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintetünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezővel vagy telefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit és a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szandi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobbakból kiállítás készül. Értékes vallási emlékre bukkantak a szombathelyi zsidó hitközség pincéjében. A restaurált szecessziós stílusú tóra tábla az egykori ortodox zsinagógából származik. A század előn készült tárgyat egy régi fénykép segítségével sikerült azonosítani, majd helyreállítás után a hitközség kiállításán helyezték el. Ez az egyetlen fennmaradt berendezési tárgy az egykori zsinagógából, tudósít a Szombathelyi Televízió. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. Az MVVH kockázatértékelést, vizsgálatot végezhet, felügyelete alá is vonhat ügyeket, emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, de átnézhet minden iratot, nyilvántartást, szerződést és elektronikus adatrögzítőt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, daruval emelték fel, a legnagyobb óvintkészkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon, olvasható az intézmény közleményében. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet, a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezetének jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete Tavaly legalább 1,5-2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.
0: Sporthírek.
1: Bondár Anna 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Bondár Anna azt követően lépett feljebb, hogy ezúttal vasárnap döntős volt a hamburgi 246.000 eurós, azaz 90 millió forintos összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. 99.8. 99.8. 99.8.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

call me.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a vasi háziorvos. Rába virágzás éjszakájára várják az érdeklődőket. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a vasi háziorvos. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig. A folyadékpótlás mellett a nap elleni védelem fontosságára figyelmeztet dr. Bakter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos háziorvos. A bőrleégések kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távú kockázatot is jelentett számunkra, hangsúlyozta.
2: Fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés, és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük.
1: Augusztus 8-án ismét megrendezik a Rába virágzás éjszakája elnevezésű programot Körmenden, amelynek középpontjában a Rába folyó egyik különleges természeti jelensége áll. A rendezvényt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és Körmend városa szervezi. A programnak a körmendi bárkaház ad otthon. A cél, hogy a résztvevők megismerhessék a kérészek tömeges rajzásának természeti jelenségét, valamint a Rába élővilágának értékeit. Éjszakai száguldozókra vadásznak a rendőrök. Egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorshajtók miatt Szombathelyen. A Vármegyei Főkapitányság közlése szerint május közepe óta 18 lakossági bejelentést kaptak. Ezek többsége a belvárost érintette, de a Körmendi út, a Lovas utca és a Derkovics városrész környékéről is érkeztek jelzések. A rendőrség ezért a nyári időszakban több éjszakai ellenőrzést tart, amelyek során a gyorshajtók mellett a szabálytalanul átalakított vagy rossz műszaki állapotú járműveket is kiszűrik, közölték. Két napig nem lesz gáz közel 20 vasi településen. Augusztus végén két napon át szünetel a földgáz szolgáltatás 16 vasi településen karbantartási munkák miatt, tájékoztatotta az MVM. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-én 6 órától 29-én 6 óráig szünetel. Többek közt például Sitkén, Tokorcson, Vönöckön, Kenyeriben és Ostfiasszonyfán is. Arra kérik az érintett fogyasztókat, hogy a gázszünet kezdete előtt zárják el a fogyasztói főelzárót. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli asszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. A Queen budapesti koncertfilmje felújítva lesz látható ősszel. Felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben, ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtt a Népstadionban adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik először a budapesti klasszikus filmmaratonon nyitófilmként. Romániában először telepítenek medvéket külföldre egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A kitelepítendő állatok 2,5 évesek testvérek, Alexandra, Anita, Chance és Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket, egy napot utaznak.
0: Sporthírek.
1: A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kijelölte az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra utazó keretét. A frankfurti viadalon az egyéniben induló Pignicki Fonni mellett az együttes kéziszár csapata szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél, fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: 99.8. Áthangolva.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Polgármesterek Vasmegyért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Polgármesterek Vasmegyéért Egyesület nyílt levélben kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállításáról szóló döntés felülvizsgálatát. Az MT-hez eljutatott közlemény szerint Danka Lajos, az Egyesület elnöke a fejlesztések folytatásához szükséges források biztosítását kérte, hangsúlyozva, hogy a beruházások javítanák a térség közlekedés biztonságát, csökkentenék a torlódásokat és erősítenék Vasvár megye gazdasági versenyképességét. Az Egyesület társadalmi aláírásgyűjtést is indít. Megkezdődött a jelölési időszak az év Vasvár megyei adományozója 2026 elismerésre. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a vasi vállalkozásokat és gazdasági szereplőket, amelyek kiemelkedő módon támogatják a civil szervezetek munkáját. A Vasvár megyei civil közösségi szolgáltató központ szerint a program hozzájárul a civil aktivitás láthatóvá tételéhez és az adományozási kultúra erősítéséhez. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A rendezvények kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik, tájékoztatott Kovács Gábor polgármester.
2: A Magyar Szecsődön most már éve megfelelő mindig Magyar Szecsődön az első hétvégén augusztusban fesztivál, ami a hagyományoknak háromnapos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintetünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezővel vagy telefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit és a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobbakból kiállítás készül. Értékes vallási emlékre bukkantak a szombathelyi zsidó hitközség pincéjében. A restaurált szecessziós stílusú tóra tábla az egykori ortodox zsinagógából származik. A század előn készült tárgyat egy régi fénykép segítségével sikerült azonosítani, majd helyreállítás után a hitközség kiállításán helyezték el. Ez az egyetlen fennmaradt berendezési tárgy az egykori zsinagógából, tudósít a szombathelyi televízió. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. Az MVVH kockázatértékelést, vizsgálatot végezhet, felügyelete alá is vonhat ügyeket, emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, de átnézhet minden iratot, nyilvántartást, szerződést és elektronikus adatrögzítőt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, daruval emelték fel, a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon, olvasható az intézmény közleményében. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet, a Greenpeace Italia környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezetének jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5-2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.
0: Sporthírek.
1: Bondár Anna 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Bondár Anna azt követően lépett feljebb, hogy ezúttal vasárnap döntős volt a hamburgi 246.000 eurós, azaz 90 millió forintos összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél, fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a vasi háziorvos. Rába virágzás éjszakájára várják az érdeklődőket. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A napvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet a vasi háziorvos. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig. A folyadékpótlás mellett a nap elleni védelem fontosságára figyelmeztet dr. Bakter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos háziorvos. A bőrleégések kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távú kockázatot is jelentett számunkra, hangsúlyozta.
2: Fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés, és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta, napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük.
1: Augusztus 8-án ismét megrendezik a Rába virágzás éjszakája elnevezésű programot Körmenden, amelynek középpontjában a Rába folyó egyik különleges természeti jelensége áll. A rendezvényt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és Körmend városa szervezi. A programnak a körmendi bárkaház ad otthon. A cél, hogy a résztvevők megismerhessék a kérészek tömeges rajzásának természeti jelenségét, valamint a Rába élővilágának értékeit. Éjszakai száguldozókra vadásznak a rendőrök. Egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorshajtók miatt Szombathelyen. A Vármegyei Főkapitányság közlése szerint május közepe óta 18 lakossági bejelentést kaptak. Ezek többsége a belvárost érintette, de a Körmendi út, a Lovas utca és a Derkovics városrész környékéről is érkeztek jelzések. A rendőrség ezért a nyári időszakban több éjszakai ellenőrzést tart, amelyek során a gyorshajtók mellett a szabálytalanul átalakított vagy rossz műszaki állapotú járműveket is kiszűrik, közölték. Két napig nem lesz gáz közel 20 vasi településen. Augusztus végén két napon át szünetel a földgáz szolgáltatás 16 vasi településen karbantartási munkák miatt, tájékoztatotta az MVM. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-én 6 órától 29-én 6 óráig szünetel. Többek közt például Sitkén, Tokorcson, Vönöckön, Kenyeriben és Ostfiasszonypán is. Arra kérik az érintett fogyasztókat, hogy a gázszünet kezdete előtt zárják el a fogyasztói főelzárót. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli asszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. A Queen budapesti koncertfilmje felújítva lesz látható ősszel. Felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben, ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtt a Népstadionban adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik először a budapesti klasszikus filmmaratonon nyitófilmként. Romániában először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba. A négy nagy vadat medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben. A kitelepítendő állatok 2,5 évesek testvérek, Alexandra, Anita, Chance és Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket, egy napot utaznak.
0: Sporthírek.
1: A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kijelölte az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra utazó keretét. A frankfurti viadalon az egyéniben induló Pignicki Fonni mellett az együttes kéziszer csapata szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
4: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és hárman vagyunk, de nem csak mi szoktunk hárman lenni, hanem egyébként Laci, a kezembe adtad egy János 5-7-ből idézve, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. És azért tetted ide, Laci, hogy mi is hárman vagyunk, és egyébként bizonyságot kell tennünk. Én tényleg azt kell, ez egyik téma egyébként, én hoztam is már, mondd, Laci.
5: Hát ez a célunk, nem? A beszélgetés, illetve a műsornak ez a célja, a bizottság tevés, de ezt javasoljuk hallgatóinknak is, nem?
4: Hogy tegyenek bizonyságot?
5: Igen, legalább hárman jöjjenek össze beszélgetni mindig, ne csak ketten, de ahogy mondtátok, azért arra is mindig oda kell figyelni, ahogy Jézus mondja, hogy ketten vagy hárman összejöttek, akkor ne a bálványistenekre.
6: Ne a bálványisteneket. Ez máskor is jó, hogyha 2-3 ember ül össze, hogyha valamit szeretnének megbeszélni.
4: Vagy döntést hozni. Én el tudom képzelni.
6: Most az üzleti ügyekre például.
4: Egyébként az jó lehet tanácsadókat kérni, nem? Hát régen is úgy volt, biztos a király a tanácsadókat megkérdezte, és aztán a király azt mondta, hogy akkor ezt döntöm.
6: Igen, nem? Feltételezhetően hárman voltak, jó.
4: Na, de még a bálványok kapcsán csak annyit, hogy egyébként itt most könnyen beszélünk, hogy bálvány így, bálvány úgy, jó, és mi biztos nem imádunk bálványokat, szerintem meg dehogy nem. Mert lehet, hogy minket is elkap a pénz, meg minden, meg egy jó autó, sportkocsi, jó kis sportautó, és akkor már is ott van, hogy a mi életünkben is meg se tudunk lenni némelyik bálványunk nélkül, ha nincs tele
6: ezek
4: a zsebünk pénzzel.
6: Laci.
4: A pénz, micsoda bálvány.
5: Mindenki azért imádkozik, nem, hogy gazdagabb legyen, egészség, stb. Úgyhogy erre mindig nagyon figyelni kell.
6: Tudunk olyanokat, akik ezért imádkoznak?
5: Igen, csak sokan.
4: Csak olyanokat.
6: Hát, Szabolcs, hát te is tudsz olyan, aki ezért imádkozik, hogy minél több pénze legyen, autó, jacht.
4: Mindene meg legyen. Legyen meg a te akaratod egyébként, hogy tulajdonképpen az van az imának a végén, tehát elvileg nem is kellene kérnünk semmit. Nekem ez egy régi dilemmám, hogy kérjünk-e konkrétumokat, vagy pedig csak adjuk át magunkat a Jóistennek.
5: Ott ugyanebben, ahol elmondja Jézus ezt a imát, hogy, mert ők kérdezték ugye a tanítványok, hogy hogy imádkozzunk, ő elmondja, de előtte mondja nekik, hogy arra kell gondolni, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, hát mint magunk.
4: És
5: ezért
4: ráadásul
5: mi ne kérjük az ilyeneket tőle, mert ha szükségünk van rá, megkapjuk.
4: De egyébként még lehet, hogy akkor is megkapjuk, ha nincs rá szükségünk, mert annyira kérjük, megadja. Mert megad, tulajdonképpen sok mindent megad a Jóisten, aztán mit
6: most
4: kezdünk vele?
6: Most eszembe jutott valami, még pedig lenne az, hogy azt hallottam, hogy pontosan kell kérni, hogy tudja az Úr, hogy milyen úton vezessen.
4: Ez olyan,
6: te hallottál erről?
4: Hát nekem ez azt juttatja eszembe, hogy a saját gondolatainkat, hogy mire irányítjuk rá, azt is nagyon pontosan kell megfogalmazni, mert amire mindig gondolok, hogy mit szeretnék, az lesz előbb-utóbb, mert én magam sétálok bele.
6: De nem mindegy, hogy hogyan.
4: Mert mit hogyan?
6: Mármint az, hogy hogyan teljesíti azt a kérésedet, vagy azt a kívánságodat, vagy azt a segítséget, hogyan kapod meg.
4: Hát sokszor egyébként még jobb formában, csak az lehet, hogy nem tetszik nekünk, és azt mondjuk magunkban, hogy mi nem ezt akartuk. Miért kaptam ezt? Pedig az egyébként még jobb, mint amit mi elképzeltünk. De ha visszazárjuk ezt a zárójelet, és kinyitjuk azt, ahonnan elindultunk, hogy tulajdonképpen ketten-hárman összeülnek, és meg is kell tenni, és tulajdonképpen hirdetni is kell az evangéliumot, kérdezem most itt, és azért, mert a hit hallásból van, Róma belieknek írt levélből idézve, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Na hát akkor nem az lenne a kötelességünk, kérdezem én, hogy...
6: Nem tudom, hogy mennyire kötelességünk ezzel az egész idézettel, és akkor ezt hozzá kapcsolni ahhoz, hogy akkor nekünk is szóban kellene...
4: Kötelességünk.
6: Kötelességünk.
4: Hiszen mi is hallottunk róla. így lehet hitünk.
6: De hát ez így nagyon össze van fűzve a dolog, hogy most ezt mondja a Biblia, és akkor most egy helyen mondja, több helyen is mondja?
4: Hát nem tudom, hogy hány helyen mondja.
6: Vagy felszólított volna az Úr arra, hogy akkor ezt mondjátok tovább?
4: A felszólít. Felszólít minket a Jóisten arra a Biblián keresztül, hogy adjuk tovább a hitet szavakkal?
5: Igen, igen. És csak a Biblián keresztül mostanában. Mert miért mondaná el Isten több milliárdszor ugyanazt embereknek? Rögzítette, itt van, tessék, látják, miért kell neki.
4: Ja, hogy azon keresztül. Tehát azon keresztül is lehet hithez jutni. Arra gondolsz, hogyha valakinek senki nem beszél a hitről, de talál egy Bibliát mondjuk az utcán, ha felveszi, na hát, mi ez? Biblia, és elkezdi olvasni, az elég ahhoz, hogy hitre jusson?
5: Így van.
4: Nagyszerű. Igen. Akkor nem szóltam.

0: Laci, kötelességünk szerinted tovább adni azt, hogy mi szóban tudunk a Jóistenről, és azt, hogy mi minden jóban van részünk azáltal, hogy tudunk a Jóistenről? Tehát a hitünkről kötelességünk beszélni szerinted?
1: Így van, a hitet kell mondani, így van, a hitünket kell mondani, bár én a zsidó testvérekkel beszélgettem, az egyik rabbi mondta, hogy nem, nekik nem a hit a legfontosabb, hanem a tudás. Ők nem hinni akarják, hanem tudni, hogy mi az. Én meg azt mondom, hogy nem, hát mi nem tudhatunk mindent, viszont lehet, gondolkodni még azon is lehet, nem, hogy milyen lehetne. És Isten azt ígérte, illetve Jézus is, hogy szívünkbe helyezi a gondolatokat, hogyha akarjuk, akkor minden dologra megjelennek nekünk gondolataink az agyunkba, és azt mind ellenőrizni tudjuk a Bibliában, az írásban, hogy igen, jól gondolom, mert itt van.
0: Egyébként a gyakorlatban te hogy szoktad ellenőrizni, hogyha mondjuk kételj támad benned valamelyik gondolatot kapcsán, akkor hogy egyszerűen a témára elkezdesz keresgélni?
1: Persze, pontosan. És így mindig most ugyan olyan a világ, érdekes, hogy annyiszor lefordították a héber nyelvből a Bibliát, de én azt javasoltam mindenkinek, hogy na jó, hát ezen ne vitatkozzunk sose, hogy melyik fordítása jó. Ha valakinek több van, akkor nézze meg mindegyiket, és rá fog jönni. Mert Isten azt ígérte, hogy a szívünkbe helyezi a dolgokat, az ő igéjét, és ezért én mindig ugyanezt csinálom, ahogy mondod, igen. Beírom a keresőbe egy szót, hogy hányszor jelenik meg. Utána, ha akarjuk, ellenőrizhetjük a többi hogy esetleg másképp fogalmazzák meg, de nem, ezekkel szerintem nincs probléma sosem, de mindig meg tudjuk találni azt, amire szükségünk van. Ebben én biztos vagyok.
0: Jó, na akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, ha csak nem egy gondolat, András.
2: Nem zártuk le ezt a témát.
0: Ja, akkor benned nyitva
2: maradt. Igen,
0: a hit hallásból van.
2: Az rendben van, hogy hallásból
0: kell-e továbbadnunk, kötelesek vagyunk-e továbbadni azt, hogy tudunk a Bibliáról, a hitünkről, kötelesek vagyunk-e beszélni.
1: Hát ide ezt már mondtam, meg azt hiszem már tőletek is kérdeztem, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor miért nem szaladt el Pilátushoz, hogy megmutassa, hogy na látod, én amit mondtam, hogy feltámadok, itt vagyok, feltámadtam, tessék. Nem, viszont onnantól kezdve a tanítványoknak kellett bizonyítani és hirdetni, hogy igen, Jézus feltámadt és a mennybe ment. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor mindenkinek ezt kell csinálni, mert úgy beszélt Jézus, hogy igen, akkor veletek leszek mindenkor majd, de csak azokkal, akik ezt csinálják. Akik ezt nem csinálják, azokkal miért lenne együtt Jézus mindenkor?
2: Tehát akkor ezt most Pilátusra gondolsz,
0: nem,
2: és akkor a
0: terjesztik.
1: Nem. A
0: tanítványokra.
2: Hát igen, tehát hogy azokkal az nem lesz, és tehát utána, nem lesz vele igen. Pilátussal, de a tanítványokkal ott lesz vele.
1: Így van.
0: Akik terjesztik.
1: Így van, igen.
0: Tehát azt mondod, hogy nekünk is azt kell csinálni, mint a tanítványoknak. Egyébként, sőt, erre is van ige is.
1: Ha tanítványok akarunk lenni, igen. De ha nem akarunk, akkor meg miért?
2: Na, tehát akkor megint egy...
1: Akkor miért foglalkozzon velünk Jézus, nem? Hát...
0: Akarsz tanítvány lenni, András? És Szabolcs, én
2: hát
0: szeretnék.
2: Tanítványok vagyunk.
0: Sőt, igen.
2: Azért is beszélünk most erről.
0: Tehát akkor, ha akarunk tanítványok lenni, már pedig akarunk.
2: Akkor adjuk tovább szóban. Hát most mi ezt tesszük, hogy szóban adjuk tovább.
1: Tehát utána, bocsánat, tehát ezt mondtad tanítványoknak. De utána jött egy második lépés, Saul, Pál, aki majd később magát átnevezte Pálnak, hogy ne, mert Sault nagyon utálták, azt mondták, ez a leggonoszabb ember a Saul. Akkor ezt a szót kitörölte Pál, de őt is megszólította Jézus, ő elfogadta, megtért, de azt üzenik neki, hogy a kiválasztott ember vagy azért, hogy hirdesd az evangéliumot az egész világ, vagyis lépjél ki Izraelből, és hogy az egész világot akkor próbáljuk meg megszólítani, hogy mindenki tudjon arról, hogy van Isten és van Jézus. De azt is mondta neki Isten, hogy megmutatom neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért. Mert hát tudjátok, hogy valóban, akik Jézus mellett kiálltak Izraelben, azokat mind szinte megölték, üldözték, minden. Tehát, hogy szenvedni fogsz az én nevemért, és mégis bevállalta. Akkor mindenki gondolja át, hogy ő bevállalja-e, vagy ha azt mondják neki, hogy majd szenvedni, jaj, nem, én nem akarok szenvedni, akkor visszalépek, kész, és csak magammal foglalkozom, nem?
0: És mi bevállaljuk?
2: Hát bevállaltuk már, hát persze, ezzel a műsorral is bevállaltuk.
0: Helyzetben bevállaljuk, tehát ahol például van biztos most is olyan hely, ahol igen keményen bánnak azzal, aki megvallja, és hogyha olyan helyen élünk mi, és olyan helyzetbe kerülünk, akkor mit mond a szánk? Letagadjuk, és azt mondjuk, hogy nem, nem, mi nem is ismerjük, jaj, nem, mi nem vele voltunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen,
2: egyáltalán vagyunk. Felvállaljuk minden helyzetben, ez itt a kérdés.
0: Ma már egyébként én igen, azt gondolom. Régebben nem vállaltam fel szerintem minden helyen, minden helyzetben, de ma már igen. Te?
2: Húha.
0: Zene alatt végig gondolod?
2: Igen.
0: Egy perc gondolkodási idő. Jó, rövid lesz a zene, mindjárt visszajövünk. Addig tűnődj rajta, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Visszajöttünk. András, jöhet a kérdés megint hozzád, hogy minden helyzetben vállalod, megvallod, és kiállsz? Magamnak is feltehetem.
2: Természetesen egyszer. Igen, kiállok, és megvallom, és ez...
1: Valami miatt gondolkoztál egy kicsit rajta, hogy lehet...
2: Még most is próbálom megfogalmazni, hogy ez...
1: Jézus mellett nem fejeztem be a kérdést, hogy Jézus mellett kiállsz-e és vállalod?

0: egy jó nehéz kérdés, igen, mert
1: onnan
0: ott lehet...
1: indultunk.
0: Igen, az egy nehéz kérdés.
1: Tanítványai kiálltak mellette mindig, még akkor is, hogyha hát, fenyegetve érezték magukat.
0: Nem mindig. Volt persze, aki nem. Igen, igen, és így tudott beteljesedni az írás, ezt már emlegettük, de hogy mi hogy vagyunk ezzel, emberi módon vagyunk szerintem mi is ezzel, hogy lehet, hogyha megijedsz, hogy most azonnal vége az életednek, ha kimondod a nevét, akkor lehet, hogy nem meri az ember kimondani, de lehet, hogy pont azért akkor is. A múltkor azért, mikor erről beszéltünk, én azt el tudtam képzelni, hogy az ember akkor is kimeri mondani, és csukott szemmel is szinte tudja hinni azt, hogy valami történik, és mégiscsak életben marad. Tudnám hinni, most ebben a pillanatban tudnám hinni, de meg is tesszük vajon?
1: Most az a kérdés, hogy kerülünk egyáltalán olyan helyzetbe, feltételezhetően nem kerülünk olyan helyzetbe, ahol egyrészt kínos lenne ezt kimondani, mert nincsen olyan, körülöttünk nincsenek olyan emberek, akik előtt ezt
0: így... Nem is kínos. Nekem például üzleti helyzet volt, ahol másodpercek teltek el, és csak vártam és hallgattam egy darabig, ahol tulajdonképpen egy üzleti helyzet, egy együttműködésben, ahol tulajdonképpen a jó Istent érte szidalomot előttem, a másik fél gyakorlatilag
1: részéről,
0: és ott másodpercek teltek el, és valahogy ott végig szaladt bennem, hogy most akkor én elkezdem mondani azt, ahogyan én gondolkozom, akkor itt semmilyen üzlet nem lesz. De végül elkezdtem mondani, hála Istennek, hogy elkezdtem mondani. Valahogy ezt úgy elfogadta a másik fél, szerintem azt, amit én így mondok, gondolok. Mi több, emlegetni szokta a jó Istent néha nekem, tehát igaz is lehet, hogy hosszú távon.
1: Tudjuk, hogy olyan közegbe jársz, mármint üzleti környezetbe, ahol
0: vannak hívő emberek.
1: Ahol
0: innen
1: vannak hívő
0: sorban,
1: emberek,
0: tudom,
1: és...
0: Tudom meg egyikről a másik után, hogy ő is imádkoznak étkezés előtt. Na hát, te is.
1: És a felszólalásokkor, amikor ugye bemutatják a saját vállalkozásaikat, akkor valamilyen formában érintik.
0: Van, aki igen, azt képzeld el, igen, van, aki a jó Istent emlegeti. És nekem az olyan öröm, hogy szinte, mintha egyre gyakrabban tennék. Na,
1: és te emlegetted?
0: Nem tudom.
1: Nem tudom.
0: Ebben szerintem köszönésemben, meg amúgy is úgy beszélgetésekben biztos.
1: Köszönésedben.
0: Igen.

0: ez a Bibliáról másképpen című műsor. Hozhatok egy gondolatot? Mégpedig azt, amelyiket még az előző adás végén ott hagytunk, kérdeztem én akkor, Isten káromlás-e, ha szidom magam? Ez volt a kérdésem a múltkori adásban.
1: Hát szerintem igen. Nem. Hát, hogyha saját magadat nem tudod teremteni, akkor miért káromlod Isten?
2: De ez ennyire átfedi egymást az, hogyha saját magadat szidod. Egyáltalán nem is tudom, hogy hogyan lehet, saját magamat szídni. Mondtad, hogy
0: igen, a
2: te
0: is.
2: Valamilyen formában ezt már tapasztaltad is.
0: Igen, én szerintem, igen.
2: Most akkor ezt a titkot elárulod?
0: Én elmondtam, szerintem a módkor is most analizáljunk engem, hogy szidom magam.
2: Legalább tudjuk, hogy milyen milyen helyzet jöhet elő ahhoz, hogy valaki szídja magát.
0: Igen, igen, igen. Jó, például amikor egy olyan cselekedetet tettem, amit nem kellett

0: volna hirtelen indulatból. Például és a múltkori beszélgetésben is pont ide lyukadtunk ki, hogy Laci mondta azt, amit én haza is vittem magammal, hogyha jobban uralkodik az ember az indulatain, akkor például nem csinál olyat, ami után később szithatja magát. De a múlt adásban is végigbeszéltük, hogy lényegében az, hogy este például lefekvés előtt az ember végig gondolja a napját, az egy helyes dolog, amit rosszul csináltam, belátom és akarom kijavítani, ez mind helyes dolog. Szidni nem helyes
1: dolog. De mi az, amikor szid? Hogyan szidod saját magad?
0: Lehet, hogy sehogy. Csak
1: szerintem
0: annak hittem.
1: Sehogy. Ez az, hogy átgondolsz bizonyos dolgokat este, de a lefekvés előtt, hogy most ezt jól tettem-e,
0: vagy... rosszakat mondok magamról egyébként, az mégiscsak az, mert nekem egyszer a templomban mondta egy beszélgetésben, sokan voltunk férfiak, és egy professzor ember jött oda hozzám, és azt mondta, hogy Szabolcs, amit te csinálsz, szerintem ez szinte már Isten káromlás, hogy itt saját magadat szidod, hogy ilyen rosszakat csináltál, meg olyan rosszakat csináltál, meg rosszul bántál ezzel, meg rosszul bántál azzal.
1: Innen jön ez a gondolat, hogy valaki ezt mondta neked, hogy ez szinte már Isten káromlás?
0: Nem is szinte, mert tényleg ezt és
1: de
0: meg is kérdeztem.
1: Azt mondta, hogy szinte.
0: Ez már vagy egy évvel ezelőtt történt, azóta nemrég, pár hete megint megkérdeztem tőle, hogy jól emlékszem, hogy te akkor azt mondtad, és igen, nem akart vele megbántani, mondta. Hát mondtam, egyáltalán nem bántott meg, sőt, köszönöm szépen, mert azóta is ezen gondolkozom. És most is azt gondolom, hogy igen, ez egy jó rávilágítás valóban. Ha én itt saját magamat tényleg így ostorozom, és másoknak is direkt rosszakat mesélek magamról, hogy hát én ezt a rosszat is csináltam, meg azt a rosszat is.
1: Túlságosan őszinte vagy? Vagy próbálod...
2: Egyáltalán egyébként is, hogy ne magunkkal foglalkozzunk a legtöbbet.
0: Önimádó. Most meg ezért szidom magam. Ezek azok a szidalmak, most kihoztátok belőle.
1: De ezek nem azok. Most de nagyon jól mondta László, hogy nem magadról kell szóljon mindig a történet.
2: De én ezt szoktam mondani, amikor jönnek emberek, kérdezik, hogy hogy vagy, hogy vagy. Mindig így válaszolok, vagyok, ahogy vagyok. Hát mert hogy Isten is ezt válaszolta Mózesnek. Nem adott magának egy nevet. Egyébként itt a világon, itt is tilos ez, nem? Nem
0: szabad,
2: hát nem szabad nevet adnod magadnak.
0: Nem?
2: Hát amikor születsz, ad neked a szüleid, illetve az állam rögzíti. De Isten nem akart magának olyan nevet, hogy na akkor majd erről beszéljen mindenki, hogy mi a neve. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Én meg vagyok, ahogy vagyok. Nem elég ez nekünk.
0: Lehetne adnunk egyébként nevet magunknak még?
2: Hát itt
1: de ez az elmének a játéka, azt hogy hát ilyennel foglalkozunk, játékon. Hogy most még nevet adunk hát egyszer... magunknak. Miért? Mert szebbnek, jobbnak, érdekesebbnek szeretnénk tűnni?
2: Nekem voltak olyan ismerőseink gyülekezetben, akinek olyan neve volt, ami nagyon nem tetszett neki. És amikor a szülei is meghaltak, hogy már csak ők maradtak, akkor azt mondta, na jó, akkor átnevezzük magunkat, de ehhez be kellett menni a belügyminisztériumba, hogy ott jóvá hagyják, mert ugye rögzíteni kellett, mert ugye a nevünk az csak az állam engedélyezéssel lehet megcsinálni.
0: Hát jó móka, én Molnár vagyok, most gondoltam már, hogy lehetnék normál. Nevettek rajta, de tényleg gondoltam.
1: Érdekes, hogy a Janovics is csével volt írva, és a nagytatán változtatta meg.
0: Téles, hogy elegánsabb legyen.
1: Azt aztán nem tudhatom, mivel hogy nem beszéltünk erről. Nem,
0: de találkoztál vele?
1: Igen, amikor még 3 éves voltam.
0: Oh. És azóta
1: csak
0: mindenki TS-es.
1: És azóta vagyunk TS-sel. Ez ilyen magyarosítás? Lehet. Nem tudom.
0: És Laci, téged hogy hívnak?
1: Hívnak, ahogy hívnak.
2: Hát én ugyanígy sosem
0: nem változtattam.
2: Illetve hát
0: Erdélyi.
2: Nem emlékszem, nekem apám sem mondta meg, hogy miért vagyunk mi erdélyiek. De amikor Erdélyben voltam, akkor én mondtam nekik, hogy na látjátok, akkor ti csak itt laktok, de én vagyok az erdélyi.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs.
1: És honnan indultunk, Szabolcs?
0: Talán onnan, hogy Isten káromlás-e, ha szidom magam.
2: Meg kéne tanulni mindenkinek úgy, amit nekem már gyerekkorom az iskolába tanítottak, hogy az öndicséret büdös. Ez ugyanezt jelenti, nem? Ha a szidás, akkor az is büdös, nem? Ne dicsérjem magam, ne szidjam magam. Nem.
1: Ez egy nagyon jó megközelítés, László. Tehát, hogy ugyanaz. Teljesen mindegy, ugyanaz. Hogy melyik oldalról nézzük.
0: Megkérek majd valakit, hogy szidjam.
1: Az öndicséret, vagy az ön teljesen, de hát nem is hallottam.
2: Ne én ítélkezzek magamról se, másokra se. Másokról sem.
0: Na ez lesz akkor így a következő van. Témánk egyébként.
1: Na, hogy?
0: Jó, hát mert felírtuk, ezt még te hoztad András korábban, de ezt tényleg csak zene után egy pici zenére, akkor dőljünk hátra, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ez oké. Okay. Idéztünk Máté leveléből, véleményezés, ítélkezés. Beszéljünk róla mindenképp, hogy másokat megítélni, ítélni, elítélni. Magunkban.
1: De nem csak másokat.
2: Hát meg magunkat. Saját magamat sem.
1: Saját magad.
0: Na jó, hát akkor hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk ítélkezés kapcsán. Tegyük meg, igen, ez igen. A Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt jövünk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Itt vagyunk hárman vagyunk, és véleményezés, ítélkezés, ez lesz most az a gondolat, ami mentén mehetünk tovább. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez a kiinduló pont Máté leveléből, Máté 7:1-5. Tehát ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Na most hadd kérdezzek egy olyat magamtól is, mint hármunktól, hogy előítéleteink kikkel szemben vannak. És akkor én szívesen megkezdem a sort, de ha akarod, András...
1: De hát az előítélet az más, előítélet. Mint az ítélet, hát, hanem amikor még megelőlegezed hát, valamit.
0: Okay. Csak ránézel, meghallod az első két szavát, és már magadban, már gondolsz is róla mindenféle.
1: Biztosan nem.
0: Nincs ilyen?
1: Nincs.
0: Na, akkor mondok egy példát, mert nekem van.
1: Na.
0: Ha valaki saját magáról jókat kezd mondani, nagyon jókat, saját magát dicséri, akkor én már ott elkezdem magamban ítélgetni, hogy na, hát azért biztos nem olyan jól van az ott minden, és lehet, tehát nekem ez például szerintem szinte kikapcsolhatatlanul mindig ott van, hogyha valaki önmagát nagyon fényezi, dicséri, hát akkor nekem meg is van a véleményem, hogy pedig elvileg őt se kellene akkor megítélnem, mert lehet, hogy igaz. Amit mond.
1: Teljesen ha? Mindegy, hogy igaz vagy nem igaz.
0: Te nem meg tudod tenni, hogy nem ítélkezel, mert nem
1: azt észrevettem saját ha? Magamon, hogyha megyek az utcán, és szembe jön egy tártepöld, akkor azt észreveszem
0: például. És az neked jó vagy nem jó? Tehát tetszik vagy nem tetszik?
1: A lényeg az, hogy észreveszem. És már itt van a probléma, amikor ezt észreveszed. Tehát nem szabadna észrevegyed. És hát, gondolom, hogy ez... De érdekes, hogy azt már azt is észreveszem, hogy észrevettem.
0: Na, hát ez már egy lépés. De egyébként én meg azt veszem észre, hogy nagyon sokszor nem veszem észre azt, hogyha valakinek például a bőrszíne egész más, hogy egyszerűen nem tűnik fel nekem. Ennek én szoktam örülni.
1: Az biztos, hogy jó.

0: Laci, te mit mondasz? Te tudsz előítéletmentesen járni kelni?
1: Itt az alap a probléma. Na. Ha te nem tudsz teremteni.
0: Teremteni?
1: Létrehozni. Igen? Egy embert. Akkor miért ítélsz? Szerintem csak az ítéljen, aki létrehozott bennünket. Mert az igazságot igazából csak Isten tudja. Isten azt mondja, hogy a bűneiért mindenki bűnődik majd. Ő az ítéletet meghozza, de nekünk, mondom, nem szabad ítélni, és főleg az új szövetségben, ebben az új világban, amit Jézus adott nekünk át, hogy na akkor kezeljük. Ő itt azt mondta, hogy itt most már ne is ítéljünk, itt most már ne bíráskodjunk egymásra, oldjuk meg a problémákat, de ezt ne csináljuk. Oldjuk és a világ viszont egyértelműen teljesen abba az irányba ment, amit Kain és Ábel története hozott.
0: Még
1: vagyis
0: pedig?
1: Ádám és Éva első gyermekei, mert ő is megítélte a testvérét, megölte, és onnantól kezdve a világban mindenki szinte átveszi ezt a dolgot, ahelyett, hogy követnék azt, amit Isten javasolt nekik annak idején.
0: Megítélnünk jó, hogyha meg tudjuk ítélni, hogy ez jó, vagy nem jó, bibliai alapon.
1: De a véleményezés is ugyanolyan, hogy szerintem csak a jó véleményt
0: kellene
1: illik, tehát terjeszteni.
2: De állítólag már, egyiket sem.
1: Lehet véleményem valaki,
2: de egyiket
1: de azt ne. Ne, hát a jót, igen, de...
0: Hát amit szeretettel, mert, mondj meg.
1: De az sem biztos, hogy igaz. Tudod, igen. Hát ezért már Jézus is, amikor ott volt a kereszten, mondta Jézus, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És mondom, tényleg ez egy ilyen dolog a világon, hogy mi nem igen. tudjuk mi emberként igazsággal, meg szeretettel, jótékonysággal kezelni ezeket a dolgokat, úgyhogy nem illik ítélkeznünk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Most akkor hogy vegyünk, Laci? Neked vannak előítéleteid? Elkapod magad, néha nyakon csíped saját magad, hogy hát most előítéletes voltál?
2: Hát nem, nem.
1: Nem csíped el magad? Sajnálom, vagy nem is vagy?
2: Igen,
1: vagy
2: feltételezett, az ítélkezés, azt nem.
1: Tudod nem csinálni? És ha tudod, hogy tudod?
2: Hát igen, mert még mindig én is félnék attól, hogy,
3: hogy megítélnek.
2: Így, nem?
1: Aha, hogy
2: kezdettől
1: mások.
2: Kezdettől fogva próbáltunk, hogy én azért is lettem jogász, mert az igazságot már jó, akkor is tényleg szerettem, akkor mondom, na jó, akkor legyek jó, jogász.
1: De hát az pont ez,
2: de
1: a
2: az igazság,
1: véglet.
2: Igen. És ezért
3: hát ott meg a jogászoknál az igazság az nagyon távol van.
2: És, de figyelj, hát jogászok hát megtaníthatják az embereket.
1: Megpuhíthatják?
2: Hát nem, például, nem, hát például vannak olyan dolgok azért a világon, amik szerintem jó. Például egy bíró nem ítélhet el bárkit úgy, hogy az ellenfelét is ne hallgassa meg.
1: Mert meghallgatja, de hát utána csak elítél.
2: Hát mert hogyha mi kapunk egy véleményt,
1: hát ráadásul tizedik
2: oda elítélünk bárkit, miközben nem ellenőrizzük, hogy ja, de tényleg.
3: Sok. És sokszor az sem elegendő.
2: Nem, hát ha valakiről mondanak, hogy ez igen, akkor tőled meg kell rögtön kérdezzem, na hogy jó, igaz, hát jó mondanak róla. Hát, mert egy bíró nem hozhat ítéletet, hogy mind a két oldalt ne használja, vagy ne hallgassa meg. Sőt, általában ez úgy volt, hogy együtt. Tehát nem külön-külön,
1: hát jó.
2: Hanem együtt volt, egymás mellett ülnek, vagy egymással szembe, hát és mind a kettő hallgatja a másikat, utána ellenőrzik, és utána mindenki hoz még tanúkat is, stb.
1: Na hát ez az, és sokra megyek én vele, hogyha igen, én csak 5 tanút tudok hozni, a másik oldalon meg hoznak 25 tanút, meg mindenkit nyugodtan maguk mellé állítanak, és aztán a bíró meg azt mondja, hogy szavarcs, vagy tudom én, kötél általi, mert mindenki azt mondja, amit egyébként nem is csináltam.
2: Ezért mondjuk azt, ezt mondja a Biblia, hogy bízzunk Isten ítéletében, mert az példát fog nekünk mutatni, és ő majd ugyanolyan új világot szeretne, én szerintem, hogy ne legyen harc, gyűlölet, ítélkezés, küzdelem egymással.

0: mércéket is felállítunk más emberekkel szemben.
1: Azt talán nem annyira, én azt hiszem, mert azt tudom mindig elképzelni, hogy na, azt szerintem én el tudom képzelni, hogy bármi meg tud történni, a leglehetetlenebb ember is tud teljesen másképp viselkedni, mint ahogy ő egyébként szokott. Ha éppen mi találkozunk össze, ilyeneket mindig tudok elképzelni, meg feltételezni.
0: És hogyha már ismerted, és akkor miért szétállítasz fel?
1: Hát, na látod, ha már bejáratva valakit 100 éve ismerünk, igen, hogy akár az lehet egy családtag, és már több ezerszer találkoztunk, akkor már ott is könnyen lehet, hogy már eleve úgy megyünk oda, hogy most ő úgy lesz ott, ahogyan az első 1000 alkalommal is volt. Pedig, igen,
2: Lassi. Hát az aranyszabály. Na? Nem? Nem arról akarsz beszélni?
1: De biztosan, csak még nem tudok róla.
2: Na? Hát dehogy nem, az, dehogy hogy nem. Mindenki azt csinálja a másikkal, amit szeretne, ha vele is csinálná.
1: Ezt akartam
2: azt
1: mondani?
2: Azt akarom, hogy engem ítéljen meg mindenki. Jó, hát akkor én is megítélek mindenkit. Ezért ez egy ilyen aranyszabály, egyébként, hogy ne csináljuk azt. Illetve...
1: Engem nem zavar, ha megítélem.
2: Illetve, amit mondtál az előbb.
0: Nem. Igen. Na.
2: Szerintem erre is figyeljen mindenki, hogy mindig várjon, mert egy idő után lehet, hogy teljesen...
0: Más lesz a vélemény.
2: A bíróság is, figyelj, sohasem tudod elintézni, hogy beadod a bíróságra a vádat, és egy nap alatt hozzanak ítéletet. Nem. Hosszú ideig csinálják, mindig várnak, mert mindig jönnek új dolgok, új gondolatok, stb. Jó?
1: Időhúzók.
2: Igen.
1: De jó, így van. Na, egy dolgot viszont tudok mondani, hogy arra mindig törekszem, hogy amikor valakiről az ő jelenléte nélkül beszélgetünk, tehát nincs itt valaki, és úgy beszélgetünk róla, akkor én azt mindig kérni is szoktam, ha véletlenül elferdülne a beszélgetés, hogy úgy beszéljünk róla, hogyha bármelyik pillanatban ő belép, akkor tudjuk folytatni azt a beszélgetést.
0: Na, ez egy szép gondolat és törekvés, és mindig meg is történik.
1: Hát aztán az nem jelenti azt, hogy mindig megtörténik, és néha ne gondolnék valakiről olyat magamban, hogy... De ez egy törekvés.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hát akkor ítélkezésről most ennyit: mindenki iránt a jóra törekedjetek, írja Pál az első levelében a tesszalonikaiakhoz, 21. vers. De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Zárhatjuk így az ítélkezést, megítélést.
2: A jót tartsátok meg,
1: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
2: Honnan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz?
1: Ellenőrizzük
2: a Biblia alapján.
1: Mit szólsz hozzá, Laci?
3: Hát igen, igen. Én most láttam megint egy filmbe, összejönnek emberek beszélgetni, de azonnal mindegyik szinte így kiabál, hogy ne, ez így, miközben azt kéne, hogy mindegyiket meghallgatni, nem? És utána akkor átgondolni, igen, hogy nem, mert mindenki mást mond ugyanarról az esetről, és nem, mert az, ahogy én gondolom, így van. Szóval ezt nem kéne csinálni senkinek, hanem nyugodtan összejönni, beszélgetni, mindenkitől kapunk gondolatokat.
1: És ez milyen szépen meg tud történni, lehet, hogy már emlegettem, és pont évekkel ezelőtt ebben a műsorban történt egyszer Andrással. Neked már biztos mondtam, András, hogy valamit mondtam én adásban, te pedig válaszoltál rá. És amit válaszoltál, az bennem indulatot gerjesztett, hogy miért mondasz ilyet, András, én nem is ezt gondoltam. De akkor csendben maradtam, és figyeltelek téged, és hallgattalak, és aztán szépen fordult vissza a gondolatod, és végül kezdted megvédeni azt, amit én mondtam, és végül azt mondtad, hogy de végül is Szabolcs nem is azt akarta mondani, és végül megvédtél, és én anélkül, hogy megszólaltam volna, megoldódott minden.
2: Úgyhogy nem szóltál bele, pontosan, és nem voltál indulattal.
1: De az elején még indulattal voltam, hogy ekkora zagyvaságot hogy lehet gondolni, megmondani, de nem mondtam ki semmit, csendben maradtam, és te magad védtél meg engem.
2: És az, amit szerettem volna mondani, az feltételezhetően ugyanaz volt, amit te mondtál.
1: Hát ki tudja, mi volt, de végül magától
2: másféle úton egyébként megközelítve.
1: Igen. Na hát, ennyit az ítélkezésről?
2: Ennyit az ítélkezésről.
1: Jó, pár
2: mehetünk
1: pillanat
2: tovább.
1: Megyünk mindjárt, pici zene, és jövünk, ez a Bibliáról másképpen című műsorban.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Arról gondoltuk, hogy pár szót váltunk itt most, hogy Jakab az Úr testvére, és külön én kértem egy kis segítséget is, és kaptam is, van egy kiadvány, ami Jakab az Úr testvére. Talán pont ez a címe a kiadványnak is. Ezt most el nem hoztam, de kimásoltam belőle pici részletet.
1: Jakab, mit tudunk Jakabról?
0: Jakab Jézushoz fűződő családi kapcsolatát másodlagos fontosságú kérdésnek tekinti ez a kiadvány is.
1: Másodlagos?
0: Hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy ő tulajdonképpen kinek a kie, de még azt
1: de
0: is...
1: De érdekes, hogy nem nagyon foglalkozunk különben sem azzal, hogy ki a testvér. Egyáltalán én nem is tudtam, hogy van testvére.
0: Most ebben a kiadványban például egy picit idézek ebből a kérdést, vizsgálva a legvalószínűbb értelmezésnek a Helvidiuszi nézetet tartjuk, írják ott, amely szerint Jakab a többi testvérhez hasonlóan József és Mária gyermeke volt. De ez is igazán ezt tényként nem tudjuk, mert sehol nincs teljesen egyértelműen leírva, sok mindent lehet tudni Jakabról, az Úr testvéreként emlegetik, de ilyen teljes bizonyossággal nem lehet ezt így tudni, legalábbis amennyit én ebből tudtam kibogozni. Az Új Szövetség két helyen ír Jézus származásáról visszafelé. Tehát Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is le van vezetve Ábrahámtól Jézusig. Máté szerint 41 generáció telik el Ábrahám és Jézus között, Lukács szerint 56.
2: Van egy személy, ami viszont mind a kettőben Dávid.
0: Dávid.
2: Ő attól a családtól származik, Dávidtól.
0: És akkor milyen érdekes?
1: Mária Dávid vonalon van.
2: Igen, igen, Dávid vonalon, így van. Így.
0: És abban is milyen érdekes belegondolni, hogy ez tulajdonképpen nem rég volt Jézus, és nem rég élt, 2000 éve élt, és az őt körülvevő személyek is, sőt, az ő édesanyja is, az ő nevelőapja József is nem rég éltek, 2000 éve éltek, nekik is voltak még gyermekeik. Azt tudjuk, tudjuk, ezt talán a Biblia is írja.
2: Utána, igen.
0: Közben utána.
2: Utána.
0: Utána, előtte nem?
2: Hát igen, előtte igen, nem, mert amikor tudjuk, összejöttek, akkor már
0: első
2: akkor
0: volt.
2: Már Máriának, és akkor
0: Jézus
2: Józsefnek
0: volt
2: el kellett ezt ismernie, igen. Hogy ő Mária nem paráználkodott, igen. Hanem el kellett hinnie, igen. És elhitte.
0: Abba nektek nem érdekes belegondolni, hogy mivel ez nem rég volt, hogy Máriának, Józsefnek a további gyermekeinek a leszármazottai valahol most is köztünk élő emberek.
1: Nagyon jól mondod, hogy valahol itt van a vérvonal köztünk.
0: Ugye milyen érdekes ez tény?
2: Igen, igen.
0: Végig gondolni, és vajon hol
2: és
0: lehetnek,
2: mit csinálhatnak. És nem is testvéreket kérdezzétek meg.
0: De biztos nem
2: hát,
0: tudják.
2: Ha ismeri valakit, mert a nép, vagy a nemzet, főleg a törzseket rögzíti csak, de nem a családokat.
0: Valaki tudja, sőt valakik tudják, sőt valaki eleve az, a család tagjai. Ki tudja, hogy micsoda szerte ágazó
1: már
0: család.
1: Mármint Jézus leszármazott.
0: Hát a szüleinek a...
1: Jézus szüleinek a leszármazott. A,
0: igen. Leszármazottai.
1: De hát akkor Jézus rokona, ugye?
0: Hát igen, igen, igen. Olyan érdekes ebbe így belegondolni.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. Minden hiába való. A prédikátor rengeteg mindent felsorol, hogy mi az, amit csinálhatunk. Ő mi mindent próbált ki, mennyi mindent tett ő az életében, és akár mit vizsgált, akár mit csinált, végül mindig arra jutott, hogy ez is hiába valóság. És a 12. fejezetben már minden hiába valóság írja.
1: Jó, de a 7. fejezetben meg azt írja, hogy igen? Sok mindent láttam, na? Hiába való életemben.
0: Na hát az élete is hiába való. Hanyadik versben mondtad ezt? 7. fejezet.
1: 7. fejezet.
0: Igen.
2: 15-ös vers.
0: 15-ös. Sok mindent láttam, hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. És akkor folytatjuk.
2: Mert hogy az élet az nem...
0: Nem kiszámítható.
2: Hűha, nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy az élet nem igazodik a gonoszsághoz és az igaz léthez.
0: De egyébként meg igazodik szerintem, mert magát... Hát mert magára húzza a vacakságot, az, aki vacakságot tesz, erről is ír a Biblia.
2: Azt kapod, amit adsz, vagy azt, hát és így tovább.
0: De lehet, hogy 100 éves kor, amíg fogok élni, és megkeserítem gonosz módon sok mindenkinek az életét, és mások meg, akik csak 25 évet éltek, néznek, hogy most az meg már 100 éves, már 70 éve gonoszkodik, és még mindig él.
2: Igen, hát ez pontosan így csodálkoznak rá az emberek, hogy nézd meg, hogy egész életében milyen rossz ember volt, és
0: még
2: mindig
0: csinálja.
2: És még mindig csinálja. Jó, minden tehát ez a hiába valóság. Ennyi volt.
0: Isten nélkül minden hiába valóság. Én erre jutottam ennek kapcsán.
1: Ez azt jelenti, hogy igen, mi semmiképpen ne akarjunk olyan világban élni, ahol nem...
2: Amit Istenben, mi határozunk
1: hiszen
2: meg.
1: Ő teremtette ezt a világot, a mennyet és a földet. Ezért nélküle mi teljesen más irányba mászkálnánk.
2: Hiába
1: mindig,
2: valóak vagyunk.
1: Viszont hiába való.
0: És egyébként nekem most állt össze igazán, hogy a minden hiába valóság, az korábban olyan szomorúnak tűnt, hogy jó, hát akkor semminek nincs semmi értelme, de ez igazából csak azt jelenti, hogy nem fontos, hogy nem az a fontos, nem az a lényeges. Hogy hiába való, hogy jó, hát lehet éppen ezt is, meg azt is, de nem az a lényeg, nem az a fontos. Mert a prédikátor azt írja, hogy mi mindent csinált, mi mindent próbált, ő maga is. De az mind, rájöttem, az mind hiába valóság. Hogy nem az a lényeg. Én ezt most magamnak így fordítom. Az Istenre való figyelés, a vele való együttlét, a vele való kapcsolódás.
2: Az együttműködés.
0: Igen, és arra szánni az időnket, amit a Jóisten sugall. Nem? Nekem egyébként a heti saját magamban az életemben ez is ez
2: akkor,
0: a tanulságom.
2: De és mikor sugal?
0: Hogy érted, hogy mikor sugal?
2: Mikor
0: figyelek rá.
2: Na, így van, tehát akkor, amikor bekapcsolod a rádiót és fogod az
0: hát
2: adást.
0: Azt így, ja, hogy azt a rádiót, hogy a saját magamat?
2: Igen.
0: Aha. Igen. Vagy a többi zajt lecsendesítem.
2: Vagy a többi zajt lecsendesítem.
0: És csak rá figyelek, és meg is teszem, amit sugal. Jó.
2: Azt hiszem, hogy ennyi volt mára.
0: Jó, én ezt viszem haza magammal. Ti mit visztek? Valamit visztek még haza magatokkal?
2: Nem. Jó. Most csak is szépen hazamegyünk.
0: Jó, ez volt a Bibliáról másképpen című műsor. Köszönjük a figyelmet!

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: A polgármesterek Vasmegyért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A polgármesterek Vasmegyéért Egyesület nyílt levélben kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállításáról szóló döntés felülvizsgálatát. Az MT-hez eljutatott közlemény szerint Danka Lajos, az Egyesület elnöke a fejlesztések folytatásához szükséges források biztosítását kérte, hangsúlyozva, hogy a beruházások javítanák a térség közlekedés biztonságát, csökkentenék a torlódásokat és erősítenék Vasvár megye gazdasági versenyképességét. Az Egyesület társadalmi aláírásgyűjtést is indít. Megkezdődött a jelölési időszak az év Vasvár megyei adományozója 2026 elismerésre. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a vasi vállalkozásokat és gazdasági szereplőket, amelyek kiemelkedő módon támogatják a civil szervezetek munkáját. A Vasvár megyei civil közösségi szolgáltató központ szerint a program hozzájárul a civil aktivitás láthatóvá tételéhez és az adományozási kultúra erősítéséhez. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A rendezvények kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek. A pénteki nyitónapon 19 órától Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik, tájékoztatott Kovács Gábor polgármester.
3: A Magyar Szecsődön most már éve megfelelő mindig Magyar Szecsődön az első hétvégén augusztusban fesztivál, ami a hagyományoknak fesztivál háromnapos, péntek, szombat, vasárnap is ajánlunk programokat a hozzánk ellátogatóknak. Pénteki napon, tehát igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintetünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától, aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni.
2: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezővel vagy telefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit és a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szandi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobbakból kiállítás készül. Értékes vallási emlékre bukkantak a szombathelyi zsidó hitközség pincéjében. A restaurált szecessziós stílusú tóra tábla az egykori ortodox zsinagógából származik. A század előn készült tárgyat egy régi fénykép segítségével sikerült azonosítani, majd helyreállítás után a hitközség kiállításán helyezték el. Ez az egyetlen fennmaradt berendezési tárgy az egykori zsinagógából, tudósít a szombathelyi televízió. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. Az MVVH kockázatértékelést, vizsgálatot végezhet, felügyelete alá is vonhat ügyeket, emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, de átnézhet minden iratot, nyilvántartást, szerződést és elektronikus adatrögzítőt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba, daruval emelték fel, a legnagyobb óvintkészkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon, olvasható az intézmény közleményében. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet, a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A világ legnagyobb független környezetvédő szervezetének jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete Tavaly legalább 1,5-2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.
1: Sporthírek.
2: Bodnár Anna 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Bodnár Anna azt követően lépett feljebb, hogy ezúttal vasárnap döntős volt a hamburgi 246.000 eurós, azaz 90 millió forintos összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
1: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli szél. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Cause I gotta have faith.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendeltek. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közé teszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
0: Időjárás jelentés.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a vasi katasztrófavédelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a vasi katasztrófavédelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a Körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Az élelmiszerosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licita a Szent Gotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitet hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a három Szent Gotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapatkapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
2: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten, Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonlókorú gyerekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szíven ütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti válogatott labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá, álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már 1,5 millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. Amást a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és aki stábtagként dolgozik a vállalatnál, és vele sikerült aláírtatnom, és neki köszönhetően több mez is díszíteti a falamat, abban szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
1: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vasvár megyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádlott a sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértettnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a Celdömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári járásbíróság dönt. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szent Gotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEP. Szent Gotthárd és Körmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szent Gotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és sűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Pogács Mónika információi következnek.
3: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenddel a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
1: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a Vasvári Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a csónakázótónál, a fürdőterületén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta bál a katedrálisban a szabad ég alatt. Azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
4: A Szívügyünk Olasz Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Már egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős falunk, ez olyan izgalmas, és ott olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek. Ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
1: Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől az ország egész területére. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el augusztus 4-én kedden 24 óráig, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében. Hangsúlyozták, a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Az idősek a csökkent szomjúságérzet, a kisgyerekek pedig a fejletlenebb hőszabályozás miatt igényelnek fokozottabb odafigyelést. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szandi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma. Több mint 200 spanyol területet nyilvánított a katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol két héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház. Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A három nap során összesen 28 döntőt rendeznek. Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. 6 csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent, a bajnok Király SE az MB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttese a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát.
0: Időjárás jelentés.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körmend FM. Rád hangolva.
1: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Folyton azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, azért várom már a jobbat, na de hát majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, rosszabb, azért várom már a jobbat, jobbat, na de hát majd a holnap.

99.8 Görmend FM.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztás. Kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendelt. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közéteszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
0: Időjárás jelentés.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka